90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. It's been a long time. Long time. We shouldn't have left you. Left you. Without a dope beat.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Egy hálás szív.

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: Don't have to leave this town.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Polyák Gábor vezeti az új médiatanácsot. Nincs új jelölt a legfőbb ügyészi posztra. Keresik az év kilátóját, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Létrejött az új médiatanács, már az országgyűlés nem választotta meg valamennyi jelöltet. A testület elnöke 5 évre Polyák Gábor médiajogász, kutató, egyetemi oktató lett, mellette a Tisza 3 és a Mi Hazánk egy jelöltje kapta meg a szükséges támogatást. A Fidesz és a KDNP delegáltja nem szerezte meg a kétharmados többséget, ezért róluk később ismét szavaznak. A két párt képviselői a voksolás után tüntetőleg kivonultak az ülésteremből. Baka András egyelőre nem nevezett meg újabb személyt a legfőbb ügyészségi tisztségre. Azután határozott így, hogy a Tisza frakció jelezte, nem támogatja az államfő jelöltjét, Szatmári Zoltánt. A Sándor Palota közölte, a köztársasági elnök fenntartja a parlamentben elmondott véleményét, javaslatát megtette, a döntés pedig az országgyűlés feladata és felelőssége. Magyar Péter miniszterelnök arra kérte Baka Andrást, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválaszthassák a legfőbb ügyészt. Nem rendezik meg a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíját. Hazánk nem szerepel a hamarosan hivatalossá váló 2027-es versenynaptárban. A MotoGP küzdelmei 33 év után tavaly tértek vissza Magyarországra. A sportág legjobbjai tavaly és idén is Balatonfőkajáron versenyeztek. Ez a sor most megszakad. 10 hazai kilátóverseny idén az év kilátója címért. A győztesről ezúttal is a közönség dönt, a voksokat szeptember 28-án éjfélig várják az Aktív Kalandor felületén. A megmérettetésről Bán Takács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója beszélt rádiónknak.
2: Soprontól a Balaton felvidéken, a Bakonyon, a Gerecsén, a Pilisen és a Börzsönyön keresztül egészen a Pistig és az Zemplén is találunk. Az évkilátója többről szól annál, hogy kiválasztunk egy építményt. Azt szeretnénk, hogyha az emberek ötleteket kapnának arra, hogy hova érdemes elindulni Magyarországon. Nagyon fontos üzenete az idei kampánynak az is, hogy ezekre az építményekre vigyáznunk is kell. Egy kilátó nem csak elkészül és onnantól örökké áll, folyamatosan karbantartás.
1: Felhős napos időnk van, csapadék nem valószínű. A szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 fok körül alakul, míg késő estére 12-13 fok köré hűl le a levegő. Holnap az ország nagy része fölött erősen megnövekszik a felhőzet, délután egy hideg front hatására kialakulhatnak záporok. 17-23 fokot mutathatnak a hőmérők. Pénteken a napsütést több-kevesebb felhő zavarhatja meg, csak elszórtan érkezhet egy-egy zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

árt csak másnak, a magamnak is rossz vagy otásnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is megbocsátani.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start, Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Megáldották a pentelei Kálvária keresztet, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Megáldották a közelmúltban felújított pentelei Kálvária keresztet. Az eseményt a Nyitott Templomok Napja Dunaújvárosi Program sorozatának részeként tartották meg. Számolt be róla a Dunaújváros megye jogúváros önkormányzata közösségi oldalán. Az 1856-ban felállított kereszt Pentele egyik régi szakrális emléke, amelynek állapota az elmúlt évtizedekben jelentősen leromlott. A közelmúltban szakszerű restauráláson esett át, így ismét méltó állapotban őrzi a városrész történetének egy fontos darabját. A felújított keresztet Baltási Nándor plébános áldotta meg, az eseményen Orosz Csaba, a Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke is részt vett, írja Duna Online. A Magyar Kórház Szövetség 38. kongresszusát Siófokon rendezték meg, ahol többek között átadták a szervezet idei elismeréseit a hazai egészségügy meghatározó szakembereinek, valamint a kiemelkedő szakmai és innovációs teljesítmény nyújtó tagintézményeknek. A Szent Piroska ápolásszervezési díjat a Dunaújvárosi Kórháznak ítélték. A Magyar Kórház Szövetség által alapított Szent Piroska ápolásszervezési díjat olyan tagkórház kaphatja meg, amely kiemelkedő és újító ápolásszervezői tevékenységet mutat be. Idén ezt az elismerést a Szent Pantaleon Kórház vette át a szakmai bizottság döntés alapján. A Dunaújvárosi Kórházat a kockázat nélkül felkészülten kampány, az ápolói hivatás tudatosabb bemutatása és a Skill Labor létrehozása mögött álló példaértékű szakmai és közösségi összefogás miatt ismerte el a Magyar Kórház Szövetség meghatározó szakmai közössége, melynek részletei a FEOL oldalán. Jelentős változások jöhetnek az M6-os autópálya Dunaújvárost is érintő szakaszának üzemeltetésében. A kormány felülvizsgálja a korábbi döntéseket, miközben 2027 és 2037 között több mint 53 milliárd forintot irányoznak elő az érintett M6-os és M8-as szakaszokkal kapcsolatos feladatokra. Már az idei évre is 630 millió forintot biztosítanak. A témában bővebben ír a Duna Online. A Jót Szívből Dunaújvárosért civil akciócsoport 5. alkalommal hirdette meg a helyi Decathlon áruházzal közösen a takarítás világnapjához kapcsolódva közösségi szemétgyűjtését Dunaújvárosban. Az eseménynek nem csak környezetünk szebbé és tisztábbá tétele volt a cél, hanem példát mutatni és tanítani is. Nem véletlenül várták csatlakozóként a város számos oktatási intézményét és az akcióra, részletek a FEOL oldalán. Nem csupán végigvonult a menet Sárkeresztes utcáin, a szüreti felvonulás mögött szinte az egész település összefogása megjelent. Helyi gazdák, szőlőművelők, táncosok, civil közösségek és a lakók dolgoztak azért, hogy a régi hagyomány ne merüljön feledésbe. Kiliti Eszter, Sárkeresztes alpolgármestere a FEOL-nak elmondta, már a délután 2 órakor kezdődő megnyitóra is sokan érkeztek. A helyi hagyományőrzők mellett csókafűt néptáncosok is bekapcsolódtak a programba, miközben a helyi gazdák és szőlős gazdák traktorokkal csatlakoztak a menethez, tudósít a FEOL.
2: Országos szakmai elismerést kapott a Dunaújvárosi Kórház. Az intézmény a Magyar Kórház Szövetség Szent Piroska ápolásszervezési díját nyerte el a kockázat nélkül felkészülten kezdeményezésért és a Skill Labor létrehozásáért. A díjat dr. Lovasi Orsolya ápolási igazgató vette át. A gyakorlati oktatóhely kialakítását a kórház saját kezdeményezésére kezdte meg, miután kimaradta az országos Skill Labor hálózat fejlesztési programból. A több mint 15 millió forintos fejlesztést lakossági vállalkozói, önkormányzati és intézményi összefogás segítette. A korszerű Skill Labor a napokban meg is nyitott a kapuit. Dunaújvárosi siker született a szombathelyi Torna Challenge világkupán. Majer Gréta megnyerte az ugrás döntőjét, 13,516 ezret pontos eredménnyel végzett az élen. A dunaújvárosi tornász mögött a brit Emily Roper és a cseh Patrisa Makovicskova zárt. Szintén döntőbe jutott cifra Bettina Lili, aki felemás korláton a 6. helyen végzett. A szombathelyi világkupán Majer Gréta aranyérme lett a magyarok egyik legjobb eredménye. Elstartolt az Életút program Dunaújvárosban. A kezdeményezés újabb állomásán a szociális ágazatban dolgozó szakemberek mutatták be területük legnagyobb kihívásait a Városháza dísztermében. A kerekasztal beszélgetés célja, hogy a szakemberek és a város közösen alakítsanak ki gyakorlati megoldásokat és egy hosszabb távú cselekvési tervet. Barta Endre alpolgármester szerint januárra egy olyan átfogó iránytűt szeretnének összeállítani, amely minden korosztályt megszólít. A résztvevők a párbeszéd folytatásában és a rendszeres együttműködésben is megállapodtak. Képalkotói versenyt hirdette a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum és a Digitális Közösségi Alkotóműhely 7. és 8. osztályos diákok számára. A pályázat témája a jövő szakmái, a tanulók pedig szabadon választhatják meg az alkotás technikáját, szabad kézi vagy digitális munkákkal is lehet nevezni. A pályaműveket október 12-éig várják, az iskolákon keresztül vagy személyesen az alkotóműhelyben. A legjobb munkák készítői értékes nyereményeket kapnak, az alkotásokat pedig a Dunaújvárosi Szakképzés napján kiállítják. Az eredményhirdetést október 16-án tartják. Egy pontot szerzett a Dunaújvárosi Acélbikák a Budapest Jégkorong Akadémia HC otthonában a Jégkorong Erste Liga vasárnapi fordulójában. A Daba 16. percben Saroka góljával megszerezte a vezetést, a hazaiak azonban a második harmad utolsó percében egyenlítettek, a harmadik játék rész és a hosszabbítás sem hozott újabb gólt, így szétlövés döntött. Ezt a BI a HC nyerte, miután Nagy Gergő értékesítette a büntetőt, így a fővárosiak 2-1-re győztek, a Dunaújváros pedig egy ponttal gazdagodott.
1: Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete, a kormány az év végéig 20 000 forintot biztosít a legfeljebb 150 lóerős, dízel üzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Állam kincstára támogatást 4 részletben folyósítja az üzemben tartóknak. Itt Fejérvár megyében is az első részletet szeptember 30-án utalják. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy új országos zöld hatóság kezdi meg működését januártól. A szervezet egyebek mellett környezet- és természetvédelmi, hulladékgazdálkodási, klímavédelmi és vízvédelmi feladatokat lát majd el. A kormány emellett átalakítja az élelmiszerlánc felügyelet területi rendszerét, a járási feladatokat megyei szintre szervezik, a névig pedig további hatásköröket kap. Innen Fejérvár megyéből is. Szeptember 28-a évfélig lehet szavazni az év kilátójára. Az ország természetjárói arról dönthetnek, hogy melyik kilátó toronyból látható a legszebb horizont, melyik építmény teszi még izgalmasabbá a tájat. Az idei döntős mezőny a nagy közönség jelöléseiből és szakmai ajánlásokból állt össze. A 10 kilátó között a Pilistől a Zemplénen át a Bükkön át egészen a Soproni hegységig található túra célpont. Az év kilátója címet a legtöbb voksot begyűjtő kilátó nyeri el. Érdemes próbafűtést végezni otthon, mielőtt hidegre fordul az időjárás és megkezdődik a fűtési szezon. Hívja fel a figyelmet itt Fejérvár megyében is az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Érdemes évente egyszer szakemberrel ellenőriztetni a fűtőeszközöket, valamint a kéményt, amihez a 18-18-as számon kell időpontot foglalni. Ott, ahol nyílt égésterű fűtőeszköz, vízmelegítő vagy gáztűzhely van, érdemes a nyílt lánggal működő eszköztől 1-1,5 méterre fejmagasságba szénmonoxid érzékelőt elhelyezni. A szénmonoxid érzékelőknek is van szavatosság idejük, ha ez letelt, a készüléket cserélni kell. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy meghosszabbították a jelentkezési határidőt a Teszed akcióra. Szeptember 27-e vasárnap éjfélig várják a nevezéseket az ország legnagyobb szemétszedési megmozdulására. A cél, hogy felhívják a figyelmet az illegális hulladék lerakás veszélyeire, valamint a környezettudatosságra és az önkéntesség fontosságára. Az eseményt idén október 12-e és 18-a között rendezik meg. A meteorológusok szerint sok napsütés várható, több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elsősorban keleten, észak-keleten alakulhat ki kisebb zápor. Élénk helyenként még erős széllökések kísérik az észak-nyugati szelet. Napközben 18-22 fokot mérhetünk.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ez a mai reggel még mindig egy Maxem-mentes reggel. Maxem Levinek reggeli műsorvezetőnknek jobbulást kívánunk. Úgyhogy továbbra is én White Boy, és ez egész héten így lesz. Mint ahogy egész héten, egész hónapban, egész évben mindig a 90-es

Best FM a legjobb zenék, pont úgy, hogy a Spice Girls és Madonnát most a Black Eyed Peas-t is hírbe hozták a jövő évi Coachella fesztivállal, sőt a pletykák szerint az eredeti felállásban lépnének majd színpadra a fiúk, illetve

0: Best FM a legjobb zenék. Kedves úton lévők, 0620 55 55 155. Hogyha ne adj Isten, ma reggel valahol ott ültök a dugóban, vagy balesetet láttok, vagy láttok valami olyan útfelbontást, felújítást, korlátozást, elterelést, torlódást, ami tegnap még nem volt ott, akkor ezen telefonszámunkon keresztül legyetek olyan jók, és rajtunk, illetve általunk a többi autóst is segítsétek némi közlekedési infóval, jó? Tehát 0620 55 55 155, hívhatok minket, küldhetek SMS-t, vagy Viber üzenet formájában is érkezhetnek az útinfók. Nagyon szépen köszönjük!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Sok napsütés várható, több-kevesebb gomoly felhővel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxygen Media hírei következnek. Több mint 9 milliárd forintos program indul a fogyatékossággal élő emberek megsegítésére. Idén 6 intézkedést készítenek elő, jövőre pedig 78 pontban ír elő feladatokat a terv. A legtöbb forrást lakhatásra és rehabilitációra szánják, 2027-ben pedig komplex akadálymentesítési programot indítanak a kulturális intézményekben. Emellett megkezdődik a magyar jelnyelv grammatikai leírásának előkészítése. A program 11 éves időtartamra határozza meg a fő irányokat, a cél pedig a befogadó társadalom kialakítása. A szegedi Picasso kiállítás 20.000. Látogatóját köszöntötték a Móra Ferenc Múzeumban. A júniusban megnyílt Drága barátom Picasso című tárlat a világhírű művész életének több fontos elemét, valamint a magyar alkotókkal való kapcsolatát mutatja be. A kiállítás január elejéig látogatható. Illegális bevándorlókat szállító olasz embercsempészt fogtak el Zamárdiban, közölte a Somogyi Rendőrfőkapitányság. A 40 éves férfi mikrobuszával nem állt meg a hatósági felszólításra, Zamárdinál lehajtott az M7-es strádáról, és gyalogosan próbált menekülni. A rendőrök elfogták és őrizetbe vették az embercsempészt a balatoni városban, pakisztáni és bangladesi utasait pedig Tompánál kitoloncolták az országból. Heteken belül megváltozik a túlsúlyos betegek ortopédiai ellátási protokollja. 2025 áprilisa óta az eljárás bizonyos testtömegindex felett inaktív állapotba helyezte a betegeket a várólistán. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter szorgalmazta, a sebész, illetve a kórház kezébe kell adni a döntést, és ha van olyan hely vidéken, ahol nem merik felvállalni a magas testtömegindexű beteg műtétjét, akkor a beteget el kell küldeni egy centrumkórházba. Átalakítja a kormány a pedagógusok továbbképzését, megszüntetik a tartalmi megújító képzéseket, a gyakornokoknak nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből, és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek. Az átalakítás második ütemében visszaépítik a piaci alapú, szabadon választható képzéseket a rendszerbe, amibe bevonják a szakképzési és bölcsődei dolgozókat is. A módosításokról társadalmi egyeztetést kezdeményez a kormány. Pásztor Erzsit köszöntik 90. születésnapja alkalmából szombaton Mohorán. A Tolnai Klári Emlékházban a Kossuth és Balázs Béla díjas színművésznő saját szalont kap a pályafutása emlékeiből és személyes tárgyaiból rendezett kiállítással. Többek között 150 kép, 40 plakát, személyes tárgyak, gyerekkori emlékek kaptak helyet a gyűjteményben.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Megáldották a Pentelei Kálvária keresztet, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Megáldották a közelmúltban felújított Pentelei Kálvária keresztet, az eseményt a Nyitott Templomok Napja Dunaújvárosi Program sorozatának részeként tartották meg, számolt be róla a Dunaújváros megyei Jugováros önkormányzata közösségi oldalán. Az 1856-ban felállított kereszt Pentele egyik régi szakrális emléke, amelynek állapota az elmúlt évtizedekben jelentősen leromlott. A közelmúltban szakszerű restauráláson esett át, így ismét méltó állapotban őrzi a városrész történetének egy fontos darabját. A felújított keresztet Baltási Nándor plébános áldotta meg, az eseményen Orosz Csaba, a Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke is részt vett, írja Duna Online. Jelentős változások jöhetnek az M6-os autópálya Dunaújvárost is érintő szakaszának üzemeltetésében. A kormány felülvizsgálja a korábbi döntéseket, miközben 2027 és 2037 között több mint 53 milliárd forintot irányoznak elő az érintett M6-os és M8-as szakaszokkal kapcsolatos feladatokra. Már az idei évre is 630 millió forintot biztosítanak. A témában bővebben ír a Duna Online. A Jót szívből Dunaújvárosért civil akciócsoport 5. alkalommal hirdette meg a helyi Decathlon áruházzal közösen a takarítás világnapjához kapcsolódva közösségi személygyűjtését Dunaújvárosban. Az eseménynek nem csak környezetünk szebbé és tisztábbá tétele volt a cél, hanem példát mutatni és takarítani, hanem példát mutatni és tanítani is. Nem véletlenül várták csatlakozóként a város számos oktatási intézményét és az akcióra, részletek a FEUL oldalán. Nem csupán végigvonult a menet Sárkeresztes utcáin, a szüreti felvonulás mögött szinte az egész település összefogása megjelent. Helyi gazdák, szőlőművelők, táncosok, civil közösségek és a lakók dolgoztak azért, hogy a régi hagyomány ne merüljön feledésbe. Kiliti Eszter, Sárkeresztes alpolgármestere a FEUL-nak elmondta, már a délután 2 órakor kezdődő megnyitóra is sokan érkeztek. A helyi hagyományőrzők mellett csókakői néptáncosok is bekapcsoltak a programba, miközben a helyi gazdák és szőlős gazdák traktorokkal csatlakoztak a menethez, tudósít a FEUL. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a postán vehetik át az iskola kezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerül elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 ezer forint értékű utalványokat, amelyeket jövő március közepéig használhatnak fel. A meteorológusok szerint sok napsütés várható, több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elsősorban keleten, észak-keleten alakulhat ki kisebb zápor. Élénk helyenként még erős széllökések kísérik az észak-nyugati szelet. Napközben 18-22 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Pont úgy, ahogy a Rock DJ videoklipjében sem nyúzza le igazából a saját bőrét Robbie Williams, ugye most érkező dal videoklipjében sem ő korcsolyázik. Igazából bár becsületére váljon, hogy azért vett egy-két korileckét a videoklip miatt. Jön a She's the One!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Minden tiszteletem azoké, akik már így szerda reggel 7 óra előtt pár perccel érzik a lábukban a bugit. Rajtunk nem újjon, jöjjön akkor egy kis Vendu Project, King of My Castle a következő órában hamarosan. Sőt, még őket is megelőzi a Delight, a Grooves in the Heart-tal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágos terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal-liget.hu.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon! Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden

0: Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Megáldották a Pentelei Kálvária keresztet, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Megáldották a közelmúltban felújított Pentelei Kálvária keresztet, az eseményt a Nyitott Templomok Napja Dunaújvárosi Program sorozatának részeként tartották meg, számolt be róla a Dunaújváros megyei jogováros önkormányzata közösségi oldalán. Az 1856-ban felállított kereszt Pentele egyik régi szakrális emléke, amelynek állapota az elmúlt évtizedekben jelentősen leromlott. A közelmúltban szakszerű restauráláson esett át, így ismét méltó állapotban őrzi a városrész történetének egy fontos darabját. A felújított keresztet Baltási Nándor plébános áldotta meg, az eseményen Orosz Csaba, a Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke is részt vett, írja Duna Online. A Magyar Kórházszövetség 38. kongresszusát Siófokon rendezték meg, ahol többek között átadták a szervezet idei elismeréseit a hazai egészségügy meghatározó szakembereinek, valamint a kiemelkedő szakmai és innovációs teljesítmény nyújtó tagintézményeknek. A Szent Piroska ápolásszervezési díjat a Dunaújvárosi Kórháznak ítélték. A Magyar Kórházszövetség által alapított Szent Piroska ápolásszervezési díjat olyan tagkórház kaphatja meg, amely kiemelkedő és újító ápolásszervezői tevékenységet mutat be. Idén ezt az elismerést a Szent Pantaleon Kórház vette át a szakmai bizottság döntés alapján. A Dunaújvárosi Kórházat a kockázat nélkül felkészülten kampány, az ápolói hivatás tudatosabb bemutatása és a Skill Labor létrehozása mögött álló példaértékű szakmai és közösségi összefogás miatt ismerte el a Magyar Kórházszövetség meghatározó szakmai közössége, melynek részletei a FEOL oldalán. Jelentős változások jöhetnek az M6-os autópálya Dunaújvárost is érintő szakaszának üzemeltetésében. A kormány felülvizsgálja a korábbi döntéseket, miközben 2027 és 2037 között több mint 53 milliárd forintot irányoznak elő az érintett M6-os és M8-as szakaszokkal kapcsolatos feladatokra. Már az idei évre is 630 millió forintot biztosítanak. A témában bővebben ír a Duna Online. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete, a kormány az év végéig 20 000 forintot biztosít a legfeljebb 150 lóerős, dízel üzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja az üzemben tartóknak. Itt Fejérvár megyében is az első részletet szeptember 30-án utalják. A meteorológusok szerint sok napsütés várható, több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elsősorban keleten, észak-keleten alakulhat ki kisebb zápor. Élénk helyenként még erős széllökések kísérik az észak-nyugati szelet. Napközben 18-22 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ma szeptember 23-án van a jelnyelv világnapja, és hát természetéből fakadóan mi itt ezzel a rádióban nem nagyon tudunk mit kezdeni, ettől függetlenül hatalmas tisztelet mindenkinek, aki ezt oktatja, terjeszti, használja, csak azért, hogy azokhoz is eljusson az információ, akik hallás vagy beszéd útján egy picikét nehezebben kommunikálnak. James Morrison és Nelly Furtado indítja a következő.
0: Best FM.

Best of a legjobb zenék, az hagyján, hogy 2002-ben Ashanti egyszerre három dallal szerepelt a Billboard 100-as listájának első 10 helyezettje között, de ráadásul az első és a második helyet is ő foglalta el. Az első volt a Foolish, a második a Fedjoval készített What's Love, és még ott volt a legjobb 10-ben ez is. Jön az Always On Time Jarullal.

0: Best FM a legjobb zenék, hogyha valaki most még ott tud állni a szekrény előtt tanástalanul, hogy mit is vegyem föl mára, de mondjuk tegnapra már sikerült egy használható szetet összerakni, akkor annyit segítek, hogy valami hasonló az jó lesz mára is, mert hogy a mai nap is valami hasonló lesz, mint a tegnapi, sőt egészen pontosan ugyanaz lesz. 20 fokos nappali maximum, egy kevéske szél, kevéske felhő, szerencsére front és számottevő csapadék nélkül.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Sok napsütés várható több-kevesebb gomoly felhővel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxygen Media hírei következnek. Visszaállította a kötelező kamarai tagságot az orvosok, fogorvosok és egészségügyi szakdolgozók számára az országgyűlés. A módosítással az orvosi hivatás gyakorlásához kapcsolódó etikai eljárások is visszakerülnek a kamarákhoz. A törvény indoklása szerint a változtatás célja a szakmai önkormányzatiság és az egészségügyi dolgozók függetlenségének erősítése. Leesett az első hó a szlovák Magas-Tátrában. 1400-1600 méteres magasságon már csaknem 20 cm vastag a hóréteg. Az előrejelzések szerint ugyanakkor melegszik az idő a térségben, így a hó a hétvégén elolvad. A tiszaújvárosi robbanás miatt 38 millió forint bírságot szabott ki a MOL Petrol Kémiára a munkavédelmi hatóság. A májusi balesetben egy dolgozó meghalt, négyen súlyosan, heten pedig könnyebben sérültek meg. A hatóság súlyos biztonsági hiányosságokat állapított meg, és a többi között az üzem technológiai és biztonsági rendszereinek felülvizsgálatára, valamint a munkavállalók megfelelő tájékoztatására kötelezte a céget. Átalakítja a kormány a pedagógusok továbbképzését, megszüntetik a tartalmi megújító képzéseket, a gyakornokoknak nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből, és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek. Az átalakítás második ütemében visszaépítik a piaci alapú, szabadon választható képzéseket a rendszerbe, amibe bevonják a szakképzési és bölcsődei dolgozókat is. A módosításokról társadalmi egyeztetést kezdeményez a kormány. Több mint 9 milliárd forintos program indul a fogyatékossággal élő emberek megsegítésére. Idén 6 intézkedést készítenek elő, jövőre pedig 78 pontban ír elő feladatokat a terv. A legtöbb forrást lakhatásra és rehabilitációra szánják, 2027-ben pedig komplex akadálymentesítési programot indítanak a kulturális intézményekben. Emellett megkezdődik a magyar jelnyelv grammatikai leírásának előkészítése. A program 11 éves időtartamra határozza meg a fő irányokat, a cél pedig a befogadó társadalom kialakítása. Illegális bevándorlókat szállító olasz embercsempészt fogtak el Zamárdiban, közölte a Somogyi Rendőrfőkapitányság. A 40 éves férfi mikrobuszával nem állt meg a hatósági felszólításra, Zamárdinál lehajtott az M7-es strádáról, és gyalogosan próbált menekülni. A rendőrök elfogták és őrizetbe vették az embercsempészt a balatoni városban, pakisztáni és bangladesi utasait pedig Tompánál kitoloncolták az országból.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Megáldották a pentelei Kálvária keresztet, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Megáldották a közelmúltban felújított pentelei Kálvária keresztet. Az eseményt a Nyitott Templomok Napja Dunaújvárosi Program sorozatának részeként tartották meg. Számolt be róla a Dunaújváros megyei jogováros önkormányzata közösségi oldalán. Az 1856-ban felállított kereszt Pentele egyik régi szakrális emléke, amelynek állapota az elmúlt évtizedekben jelentősen leromlott. A közelmúltban szakszerű restauráláson esett át, így ismét méltó állapotban őrzi a városrész történetének egy fontos darabját. A felújított keresztet Baltási Nándor plébános áldotta meg, az eseményen Orosz Csaba, a Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke is részt vett, írja Duna Online. A Jót Szívből Dunaújvárosért civil akciócsoport 5. alkalommal hirdette meg a helyi Decathlon áruházzal közösen a takarítás világnapjához kapcsolódva közösségi személygyűjtését Dunaújvárosban. Az eseménynek nem csak környezetünk szebb és tisztább átvétele volt a cél, hanem példát mutatni és takarítani, hanem példát mutatni és tanítani is. Nem véletlenül várták csatlakozóként a város számos oktatási intézményét és az akcióra, részletek a FEUL oldalán. Nem csupán végigvonult a menet Sárkeresztes utcáin, a szüreti felvonulás mögött szinte az egész település összefogása megjelent. Helyi gazdák, szőlőművelők, táncosok, civil közösségek és a lakók dolgoztak azért, hogy a régi hagyomány ne merüljön feledésbe. Kiliti Eszter, Sárkeresztes alpolgármestere a FEUL-nak elmondta, már a délután 2 órakor kezdődő megnyitóra is sokan érkeztek. A helyi hagyományőrzők mellett csókakő néptáncosok is bekapcsoltak a programba, miközben a helyi gazdák és szőlős gazdák traktorokkal csatlakoztak a menethez, tudósít a FEUL. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete, a kormány az év végéig 20 000 forintot biztosít a legfeljebb 150 lóerős, dízel üzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyosítja az üzemben tartóknak. Itt Fejér vármegyében is az első részletet szeptember 30-án utalják. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a postán vehetik át az iskola kezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerül elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 000 forint értékű utalványokat, amelyeket jövő március közepéig használhatnak fel. A meteorológusok szerint sok napsütés várható, több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elsősorban keleten, észak-keleten alakulhat ki kisebb zápor. Élénk helyenként még erős széllökések kísérik az észak-nyugati szelet. Napközben 18-22 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Megígérte az Oasis, úgyhogy be is tartja. 27-ben ismét világkörüli turnéra indulnak a fiúk, ráadásul most minden helyszínen többször is meg lehet majd őket nézni. Glasgow-ban, Zsinórban 5-ször, Manchesterben 11-szer lépnek majd fel, de dupláznak még Münchenben, Barcelonában, Amsterdamban, Párizsban, Rómában, Las Vegasban és Bostonban pedig 3-3 bulit tolnak majd a jövő nyáron.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Monaco Sing It Back a következő órában 8 és 9 óra között ők, illetve ez is a 6 óra lesz majd itt a Best reggelben. De előtte még gyorsan egy kis Fast Love George Michael-től.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
1: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
2: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágos terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal_liget.hu.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon! Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Megáldották a Pentelei Kálvária keresztet, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Megáldották a közelmúltban felújított Pentelei Kálvária keresztet. Az eseményt a Nyitott Templomok Napja Dunaújvárosi Program sorozatának részeként tartották meg. Számolt be róla a Dunaújváros megyei jogováros önkormányzata közösségi oldalán. Az 1856-ban felállított kereszt Pentele egyik régi szakrális emléke, amelynek állapota az elmúlt évtizedekben jelentősen leromlott. A közelmúltban szakszerű restauráláson esett át, így ismét méltó állapotban őrzi a városrész történetének egy fontos darabját. A felújított keresztet Baltási Nándor plébános áldotta meg, az eseményen Orosz Csaba, a Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke is részt vett, írja Duna Online. Nem csupán végigvonult a menet Sárkeresztes utcáin, a szüreti felvonulás mögött szinte az egész település összefogása megjelent. Helyi gazdák, szőlőművelők, táncosok, civil közösségek és a lakók dolgoztak azért, hogy a régi hagyomány ne merüljön feledésbe. Kiliti Eszter, Sárkeresztes alpolgármestere, a Feolnak elmondta, már a délután 2 órakor kezdődő megnyitóra is sokan érkeztek. A helyi hagyományőrzők mellett csókafűi néptáncosok is bekapcsoltak a programba, miközben a helyi gazdák és szőlős gazdák traktorokkal csatlakoztak a menethez, tudósít a Feol. Jelentős változások jöhetnek az M6-os autópálya Dunaújvárost is érintő szakaszának üzemeltetésében. A kormány felülvizsgálja a korábbi döntéseket, miközben 2027 és 2037 között több mint 53 milliárd forintot irányoznak elő az érintett M6-os és M8-as szakaszokkal kapcsolatos feladatokra. Már az idei évre is 630 millió forintot biztosítanak. A témában bővebben ír a Duna Online. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete, a kormány az év végéig 20 000 forintot biztosít a legfeljebb 150 lóerős, dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja az üzemben tartóknak. Itt Fejérvár megyében is az első részletet szeptember 30-án utalják. Jóha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy a postán vehetik át az iskola kezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerül elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 000 forint értékű utalványokat, amelyeket jövő március közepéig használhatnak fel. A meteorológusok szerint sok napsütés várható, több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elsősorban keleten, észak-keleten alakulhat ki kisebb zápor. Élénk helyenként még erős széllökések kísérik az észak-nyugati szelet. Napközben 18-22 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Van valami furcsa, különös vonzódás a Punjabi MC-nek a 80-as évek amerikai TV-film sorozataihoz, mert a csinált még korábban egy olyan dalt, amely a Magnum című filmsorozat főcímdalát használja fel, és aztán később még egyet, ami meghozza számára a világhírt. A Knight Rider és Busta Rhymes után szabadon érkezik a Mundiantu Bacchi.
0: Best

Legjobb zenék 46 évvel ezelőtt, ezen a napon, szeptember 23-án valószínűleg még Bob Marley sem tudta, hogy az a koncertje lesz az utolsó. Pittsburghben lépett fel a The Wailers-el, 20 dalt játszottak, amelyek között ennek az eredetije is ott volt. Most MC Light-tal jön a Jammin'.

0: Best FM, a legjobb zenék a 11-es úton Tajtott faluban a bevásárlóközpontnál Szentendre irányába vasárnap óta csőtörés, illetve az ezzel kapcsolatos munkálatok nehezítik a közlekedést, de annyira, hogy nem csak a reggeli és a délutáni csúcsforgalomban, de napközben is torlódás várható, ott felpályás útlezárás van. Ha van esetleg még információ, akkor 0620 55 55 155, SMS-en és Viber üzenetben is várjuk ezeket az infókat. Köszönjük szépen!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Sok napsütés várható, több-kevesebb gomoly felhővel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxygen Media hírei következnek. Visszaállította a kötelező kamarai tagságot az orvosok, fogorvosok és egészségügyi szakdolgozók számára az országgyűlés. A módosítással az orvosi hivatás gyakorlásához kapcsolódó etikai eljárások is visszakerülnek a kamarákhoz. A törvény indoklása szerint a változtatás célja a szakmai önkormányzatiság és az egészségügyi dolgozók függetlenségének erősítése. Leesett az első hó a szlovák Magas-Tátrában. 1400-1600 méteres magasságon már csaknem 20 cm vastag a hóréteg. Az előrejelzések szerint ugyanakkor melegszik az idő a térségben, így a hó a hétvégén elolvad. A tiszaújvárosi robbanás miatt 38 millió forint bírságot szabott ki a MOL Petrol Kémiára a munkavédelmi hatóság. A májusi balesetben egy dolgozó meghalt, négyen súlyosan, heten pedig könnyebben sérültek meg. A hatóság súlyos biztonsági hiányosságokat állapított meg, és a többi között az üzem technológiai és biztonsági rendszereinek felülvizsgálatára, valamint a munkavállalók megfelelő tájékoztatására kötelezte a céget. Heteken belül megváltozik a túlsúlyos betegek ortopédiai ellátási protokollja. 2025 áprilisa óta az eljárás bizonyos testtömegindex felett inaktív állapotba helyezte a betegeket a várólistán. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter szorgalmazta, a sebész, illetve a kórház kezébe kell adni a döntést, és ha van olyan hely vidéken, ahol nem merik felvállalni a magas testtömegindexű beteg műtétjét, akkor a beteget el kell küldeni egy centrumkórházba. Átalakítja a kormány a pedagógusok továbbképzését, megszüntetik a tartalmi megújító képzéseket, a gyakornokoknak nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből, és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek. Az átalakítás második ütemében visszaépítik a piaci alapú, szabadon választható képzéseket a rendszerbe, amibe bevonják a szakképzési és bölcsődei dolgozókat is. A módosításokról társadalmi egyeztetést kezdeményez a kormány. Több mint 9 milliárd forintos program indul a fogyatékossággal élő emberek megsegítésére. Idén 6 intézkedést készítenek elő, jövőre pedig 78 pontban ír elő feladatokat a terv. A legtöbb forrást lakhatásra és rehabilitációra szánják. 2027-ben pedig komplex akadálymentesítési programot indítanak a kulturális intézményekben. Emellett megkezdődik a magyar jelnyelv grammatikai leírásának előkészítése. A program 11 éves időtartamra határozza meg a fő irányokat, a cél pedig a befogadó társadalom kialakítása.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Megáldották a pentelei Kálvária keresztet, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Megáldották a közelmúltban felújított pentelei Kálvária keresztet. Az eseményt a Nyitott Templomok Napja Dunaújvárosi Program sorozatának részeként tartották meg. Számolt be róla a Dunaújváros megyei jogováros önkormányzata közösségi oldalán. Az 1856-ban felállított kereszt Pentele egyik régi szakrális emléke, amelynek állapota az elmúlt évtizedekben jelentősen leromlott. A közelmúltban szakszerű restauráláson esett át, így ismét méltó állapotban őrzi a városrész történetének egy fontos darabját. A felújított keresztet Baltási Nándor plébános áldotta meg, az eseményen Orosz Csaba, a Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke is részt vett, írja Duna Online. A Jót Szívből Dunaújvárosért civil akciócsoport 5. alkalommal hirdette meg a helyi Decathlon áruházzal közösen a takarítás világnapjához kapcsolódva közösségi személygyűjtését Dunaújvárosban. Az eseménynek nem csak környezetünk szebb és tisztább tétele volt a cél, hanem példát mutatni és takarítani, hanem példát mutatni és tanítani is. Nem véletlenül várták csatlakozóként a város számos oktatási intézményét és az akcióra, részletek a FEUR oldalán. Nem csupán végigvonult a menet Sárkeresztes utcáin, a szüreti felvonulás mögött szinte az egész település összefogása megjelent. Helyi gazdák, szőlőművelők, táncosok, civil közösségek és a lakók dolgoztak azért, hogy a régi hagyomány ne merüljön feledésbe. Kiliti Eszter, Sárkeresztes alpolgármestere, a FEUR-nak elmondta, már a délután 2 órakor kezdődő megnyitóra is sokan érkeztek. A helyi hagyományőrzők mellett csókakőit néptáncosok is bekapcsoltak a programba, miközben a helyi gazdák és szőlős gazdák traktorokkal csatlakoztak a menethez, tudósít a FEUR. Jelentős változások jöhetnek az M6-os autópálya Dunaújvárost is érintő szakaszának üzemeltetésében. A kormány felülvizsgálja a korábbi döntéseket, miközben 2027 és 2037 között több mint 53 milliárd forintot irányoznak elő az érintett M6-os és M8-as szakaszokkal kapcsolatos feladatokra. Már az idei évre is 630 millió forintot biztosítanak. A témában bővebben ír a Duna Online. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a postán vehetik át az iskolakezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerül elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 ezer forint értékű utalványokat, amelyeket jövő március közepéig használhatnak fel. A meteorológusok szerint sok napsütés várható, több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elsősorban keleten, észak-keleten alakulhat ki kisebb zápor. Élénk helyenként még erős széllökések kísérik az észak-nyugati szelet. Napközben 18-22 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

legjobb zenék pont úgy, mint az Everything But The Girl és a Missing esetében azért itt is illik megjegyezni, hogy ez nem az eredeti verzió, de mindenki ezt ismeri, és ez egy producernek köszönhető, ami az Everything But The Girl-nél volt Todd Terry, az a Molokonnál Boris Dugos, jön a Sing It Back.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 és 10 között nem csak S, illetve S betűs előadók lesznek nálunk, szóval senkit ne tévesszem meg, hogy most két ilyet ajánlok a következő órában. Érkezik majd Santana Maria Mariával. És jön majd Mick Hucknall is, hozza magával a zenekarát, a Simply Redet, érkezik az Ain't That a Lot of Love.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Miért fizetne többet? Székesfehérváron egyedülálló Andante gyártói akció az SC Home bútorszalonban. Most 10% azonnali kedvezményt adunk 16 típusú garnitúra minden összeállítására, egyedi rendelés esetén is. Figyelem, az akció és a kedvezményes árak kizárólag szeptember 30-áig érvényesek. Az akciós modelleket és a pontos árakat keresd az áruházban. Székesfehérvár, Széchenyi út 116.
3: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágos terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal-liget.hu.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon! Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es! És 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Megáldották a pentelei Kálvária keresztet, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Megáldották a közelmúltban felújított pentelei Kálvária keresztet. Az eseményt a Nyitott Templomok Napja Dunaújvárosi Program sorozatának részeként tartották meg. Számolt be róla a Dunaújváros megyei Jogováros önkormányzata közösségi oldalán. Az 1856-ban felállított kereszt Pentele egyik régi szakrális emléke, amelynek állapota az elmúlt évtizedekben jelentősen leromlott. A közelmúltban szakszerű restauráláson esett át, így ismét méltó állapotban őrzi a városrész történetének egy fontos darabját. A felújított keresztet Baltási Nándor plébános áldotta meg, az eseményen Orosz Csaba, a Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke is részt vett, írja Duna Online. Jelentős változások jöhetnek az M6-os autópálya Dunaújvárost is érintő szakaszának üzemeltetésében. A kormány felülvizsgálja a korábbi döntéseket, miközben 2027 és 2037 között több mint 53 milliárd forintot irányoznak elő az érintett M6-os és M8-as szakaszokkal kapcsolatos feladatokra. Már az idei évre is 630 millió forintot biztosítanak. A témában bővebben ír a Duna Online. A Jót Szívből Dunaújvárosért civil akciócsoport 5. alkalommal hirdette meg a helyi Decathlon áruházzal közösen a takarítás világnapjához kapcsolódva közösségi személygyűjtését Dunaújvárosban. Az eseménynek nem csak környezetünk szebb és tisztább átvétele volt a cél, hanem példát mutatni és takarítani, hanem példát mutatni és tanítani is. Nem véletlenül várták csatlakozóként a város számos oktatási intézményét és az akcióra, részletek a FEUR oldalán. Nem csupán végigvonult a menet Sárkeresztes utcáin, a szüreti felvonulás mögött szinte az egész település összefogása megjelent. Helyi gazdák, szőlőművelők, táncosok, civil közösségek és a lakók dolgoztak azért, hogy a régi hagyomány ne merüljön feledésbe. Kiliti Eszter, Sárkeresztes alpolgármestere a FEUR-nak elmondta, már a délután 2 órakor kezdődő megnyitóra is sokan érkeztek. A helyi hagyományőrzők mellett csókakői néptáncosok is bekapcsoltak a programba, miközben a helyi gazdák és szőlős gazdák traktorokkal csatlakoztak a menethez, tudósít a FEUR. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a postán vehetik át az iskola kezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerül elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 ezer forint értékű utalványokat, amelyeket jövő március közepéig használhatnak fel. A meteorológusok szerint sok napsütés várható, több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elsősorban keleten, észak-keleten alakulhat ki kisebb zápor. Élénk helyenként még erős széllökések kísérik az észak-nyugati szelet. Napközben 18-22 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ma hajnalban volt az őszi napi egyenlőség, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy ez a mai az ősz hivatalos kezdete. Egyre hosszabbak az éjszakák, egyre rövidebbek a nappalok, értelemszerűen a napfelkelte is egyre később történik majd, ahogy haladunk előre napról napra. Ma elvileg 6 óra 31-kor kelt a nap, de nálunk most fog majd Reach Out for the Sunrise, jön a Duran Duran.
0: Best FM.

FM a legjobb zenék, nem is zenekarnak, sokkal inkább zenei projektnek lehet nevezni azt a fajta felállást, ahol egyedül a producerek állandóak, és aztán az aktuális trendeknek, hangzásnak vagy elképzelésnek megfelelően keresnek mindig új vokalistákat a különböző projektekhez. Ez a kifejezés egyébként a most következő két formációra is igaz, mert hogy még az Enigmánál Michael Cretu, addig a Sweetboxnál pedig Roberto Rosan és Heiko Schmidt voltak az agytröszt az egész projekt mögött. Return to Innocence, aztán pedig Everything's Gonna Be Alright, itt a Besten, a legjobb zenék között.

0: come to think about it, his name was, it was you. Damn.
1: Best of a legjobb zenék, kerek 30 évet ugrunk vissza a következő dallal. 1996, a The Sound Lovers érkezik a Runaway-jel itt a Bestán.

Best of a legjobb zenék. Tegnap még csak az előregisztrált tagok vehettek részt a jegyek előértékesítésében, de ma már a széles nagy közönség is vehet jegyet a Simply Red 27-es nyári európai turnéjára, feltéve, hogyha maradt még belőlük. Ain't that a lot of love? Fascinating the best time.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Többszöri visszautasítás után 27 év elteltével Fatboy Slim végre megkapta a Rolling Stones-tól az engedélyt, hogy hivatalosan is kiadhassa azt a remixet, amelyben saját dalát, a Rockefeller Skank-et rakta össze a Rolling Stones I Can Get No Satisfaction című klasszikusával. És hogy igazán nagy legyen az öröm, megkapta az eredeti felvételeket a Stones-tól is, csak hogy minél jobb minőségben készülhessen ez a hivatalos remix. Nálunk most az eredeti Rockefeller Skank érkezik a következő órában. A Flashdance című filmből pedig általában három dalra szoktak emlékezni az emberek. A She's a Maniac címűre, amikor Jennifer Beals borzasztóan tapos a lábával. A What a Feelingre, ami a film legvégén csendül fel a tánciskolai felvételi jelenetben. Meg van az a harmadik, amikor a nightclubban a műsor végén a hölgy magára engedi azt a borzasztó sok vizet. Na, annak a dalnak a címét és az előadóját általában senki nem tudja, mégis ebből csinált remixet annó a Deep Dish. Shandy Cinnamon, He's a Dream, ez az eredeti, és a Flashdance a Deep Dish-től pedig érkezik a következő órában itt a Bestem.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Sok napsütés várható több-kevesebb gomoly felhővel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxygen Media hírei következnek. Heteken belül megváltozik a túlsúlyos betegek ortopédiai ellátási protokollja. 2025 áprilisa óta az eljárás bizonyos testtömegindex felett inaktív állapotba helyezte a betegeket a várólistán. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter szorgalmazta, a sebész, illetve a kórház kezébe kell adni a döntést, és ha van olyan hely vidéken, ahol nem merik felvállalni a magas testtömegindexű beteg műtétjét, akkor a beteget el kell küldeni egy centrumkórházba. Pásztor Erzsit köszöntik 90. születésnapja alkalmából szombaton Mohorán. A Tolnai Klári Emlékházban a Kossuth és Balázs Béla díjas színművésznő saját szalont kap a pályafutása emlékeiből és személyes tárgyaiból rendezett kiállítással. Többek között 150 kép, 40 plakát, személyes tárgyak, gyerekkori emlékek kaptak helyet a gyűjteményben. Október 1-től újra szabályozza az üzemanyagok árát a cseh kormány. A pénzügyminisztérium rendszeresen meghatározza majd a következő nap maximális árait, egyúttal csökkentik a gázolaj forgalmi adóját. A cseh kabinet rendkívüli adót vett ki az olajfinomítókra. Németországban az év végéig 17 eurócenttel, vagyis körülbelül 62 forinttal csökkentik az üzemanyagok adótartalmát. Visszaállította a kötelező kamarai tagságot az orvosok, fogorvosok és egészségügyi szakdolgozók számára az országgyűlés. A módosítással az orvosi hivatás gyakorlásához kapcsolódó etikai eljárások is visszakerülnek a kamarákhoz. A törvény indoklása szerint a változtatás célja a szakmai önkormányzatiság és az egészségügyi dolgozók függetlenségének erősítése. Átalakítja a kormány a pedagógusok továbbképzését, megszüntetik a tartalmi megújító képzéseket, a gyakornokoknak nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből, és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek. Az átalakítás második ütemében visszaépítik a piaci alapú, szabadon választható képzéseket a rendszerbe, amibe bevonják a szakképzési és bölcsődei dolgozókat is. A módosításokról társadalmi egyeztetést kezdeményez a kormány. A tiszaújvárosi robbanás miatt 38 millió forint bírságot szabott ki a MOL Petrol Kémiára a munkavédelmi hatóság. A májusi balesetben egy dolgozó meghalt, négyen súlyosan, heten pedig könnyebben sérültek meg. A hatóság súlyos biztonsági hiányosságokat állapított meg, és a többi között az üzem technológiai és biztonsági rendszereinek felülvizsgálatára, valamint a munkavállalók megfelelő tájékoztatására kötelezte a céget.
0: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Megáldották a Pentelei Kálvária keresztet, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Megáldották a közelmúltban felújított Pentelei Kálvária keresztet. Az eseményt a Nyitott Templomok Napja Dunaújvárosi Program sorozatának részeként tartották meg. Számolt be róla a Dunaújváros megyei jogováros önkormányzata közösségi oldalán. Az 1856-ban felállított kereszt Pentele egyik régi szakrális emléke, amelynek állapota az elmúlt évtizedekben jelentősen leromlott. A közelmúltban szakszerű restauráláson esett át, így ismét méltó állapotban őrzi a városrész történetének egy fontos darabját. A felújított keresztet Baltási Nándor plébános áldotta meg, az eseményen Orosz Csaba, a Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke is részt vett, írja Duna Online. Jelentős változások jöhetnek az M6-os autópálya Dunaújvárost is érintő szakaszának üzemeltetésében. A kormány felülvizsgálja a korábbi döntéseket, miközben 2027 és 2037 között több mint 53 milliárd forintot irányoznak elő az érintett M6-os és M8-as szakaszokkal kapcsolatos feladatokra. Már az idei évre is 630 millió forintot biztosítanak. A témában bővebben ír a Duna Online. A Jót Szívből Dunaújvárosért civil akciócsoport 5. alkalommal hirdette meg a helyi Decathlon áruházzal közösen a takarítás világnapjához kapcsolódva közösségi személygyűjtését Dunaújvárosban. Az eseménynek nem csak környezetünk szebbé és tisztábbá tétele volt a cél, hanem példát mutatni és takarítani, hanem példát mutatni és tanítani is. Nem véletlenül várták csatlakozóként a város számos oktatási intézményét és az akcióra, részletek a FEUR oldalán. Nem csupán végigvonult a menet Sárkeresztes utcáin, a szüreti felvonulás mögött szinte az egész település összefogása megjelent. Helyi gazdák, szőlőművelők, táncosok, civil közösségek és a lakók dolgoztak azért, hogy a régi hagyomány ne merüljön feledésbe. Kiliti Eszter, Sárkeresztes alpolgármestere, a FEUR-nak elmondta, már a délután 2 órakor kezdődő megnyitóra is sokan érkeztek. A helyi hagyományőrzők mellett csókakői néptáncosok is bekapcsoltak a programba, miközben a helyi gazdák és szőlős gazdák traktorokkal csatlakoztak a menethez, tudósít a FEUR. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a postán vehetik át az iskola kezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerül elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 ezer forint értékű utalványokat, amelyeket jövő március közepéig használhatnak fel. A meteorológusok szerint sok napsütés várható, több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elsősorban keleten, észak-keleten alakulhat ki kisebb zápor. Élénk helyenként még erős széllökések kísérik az észak-nyugati szelet. Napközben 18-22 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Két DJ, ha összeáll, akkor abból akár lehet David is, vagy éppen Daxos is. A következő órában nálunk itt a Best Reggelben mindkét formáció érkezik. Ali és Sharam, vagyis a David is, a Flash Dance-t hozzák majd 10 és 11 óra között. Armand Van Helden és A-Track, Daxosként pedig a Barbara Streisand-dal indítják az előttünk álló 60 percet itt a Best-en.
0: Best FM.

Stefan a legjobb zenék. 1997-ben ezen a napon jelent meg a Rolling Stones Bridges to Babylon című albuma, és rögtön ezen a napon el is indultak világkörüli turnéra. Az észak-amerikai koncerteken pedig olyan előzenekarai voltak a Stonesnak, mint a Foo Fighters, Sheryl Crow, vagy a most érkező Jamiroquai. Némi a Can't Hit.

0: Best FM, a legjobb zenék viszonylag kis területet érint, és rövid ideig tart, de azért inkább szólok mindenkinek. Ma délután 3-tól este 10-ig a Várkert bazár főbejáratával szemben lévő parkolóban tilos megállni delegáció közlekedése miatt. Hogyha van friss közlekedési infótok, akkor hívjatok, írjatok SMS-t, vagy küldjetek Viber üzenetet 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágos terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal_liget.hu.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

kettő nap, és holnap után szeptember 25-én érkezik ennek a dalnak a friss remixe. Köszönhetően annak, hogy az eredeti kereken 20 évvel ezelőtt, 2006-ban jelent meg. Seamus Haji lesz most is majd a felelős az új verzióért. Érkezik a Booty Love, a Boogie Tonight-tal itt a Westen, a legjobb zenék között.

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez a mai Best reggel is kereken 6 óra hosszúságú, és hiába fordulunk rá mindjárt az utolsó órára, természetesen a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágereiből van még bőven, szóval maradt ebből még 11 és dél közöttre is. Mark Ronson és az Uptown Funk érkezik hamarosan. És ugyan december második felében Bryan Adams ismét érkezik Magyarországra, nálunk szerencsére nem kell már rá annyit várni, hiszen a következő órában jön a Cloud Number 9.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
2: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Ingyenes biológia szakkört indít a Pannon Gimnázium. Köszöntöm Önöket! Az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Ingyenes biológia szakkört indít a Pannon Gimnázium. A programra a felső tagozatos általános iskolás diákokat várják, akik érdeklődnek a biológia, természet és a kísérletezés iránt. A foglalkozásokat minden második héten tartják, a résztvevők pedig nem csak elméleti ismereteket szerezhetnek, hanem kísérleteken, megfigyeléseken és közös feladatokon keresztül fedezhetik fel a természettudományok világát. A következő alkalom szeptember 30-án lesz délután 4 órától fél 6-ig. Ennek középpontjában látványos, ugyanakkor biztonságosan és egyszerűen elvégezhető tanulói kísérletek állnak. Egy-egy foglalkozáson legfeljebb 15 diák vehet részt, ezért a jelentkezést érdemes időben leadni. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, melyről bővebben ír a Duna Online. Megáldották a közelmúltban felújított Pentelei Kálvária keresztet. Az eseményt a Nyitott Templomok Napja Dunaújvárosi Program sorozatának részeként tartották meg. Számolt be róla a Dunaújváros megyei jogúváros önkormányzata közösségi oldalán. Az 1856-ban felállított kereszt Pentele egyik régi szakrális emléke, amelynek állapota az elmúlt évtizedekben jelentősen leromlott. A közelmúltban szakszerű restauráláson esett át, így ismét méltó állapotban őrzi a városrész történetének egy fontos darabját. A felújított keresztet Baltási Nándor plébános áldotta meg, az eseményen Orosz Csaba, a Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke is részt vett, írja Duna Online. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete, a kormány az év végéig 20 ezer forintot biztosít a legfeljebb 150 lóerős, dízel üzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyosítja az üzemben tartóknak, itt Fejér vármegyében is, az első részletet szeptember 30-án utalják. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a postán vehetik át az iskola kezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerül elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 ezer forint értékű utalványokat, amelyeket jövő március közepéig használhatnak fel. Holnap az ország nagy része felett erősen megnövekszik a felhőzet. Kezdetben számottevő csapadék nem várható, majd délután, este, észak-nyugat felől. Egy hidegfront hatására több tájegységünkön is kialakulhatnak záporok, délnyugaton zivatarra is van esély. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős a nyugati-délnyugati szél, mely a délután második felétől egyre több felé fokozottan élékül. Kora reggelre 7 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 17-23 fokot mutathat a hőmérő.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Visszakerülnek a gyermekvédelemhez a javítóintézetek itthon. Túl vagyunk az első őszi kisebb fagyon. Elstartolt az Európai Sporthét. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Jövő hónap elejétől ismét a gyermekvédelmi rendszerhez tartoznak a javítóintézetek. Az országgyűlés 135 igen és 50 nem szavazattal fogadta el az erről szóló törvényjavaslatot. Az indoklás szerint a javítóintézeti nevelés ugyan a fiatalok szabadságának korlátozásával jár, elsődleges feladata azonban a nevelés és a társadalmi visszailleszkedés elősegítése, ezért a gyermekvédelmi rendszerben van a helye. A javítóintézetek tavaly decemberben kerültek a büntetés végrehajtás irányítása alá, alá, így kevesebb, mint egy év után változik ismét a fenntartásuk. Teljes kapacitáson termelhet a MOL 100 halombattai finomítója, befejezték a tavaly őszi tűzesetben megsérült üzem építési munkálatait. A helyreállítás 18 milliárd forintba került, ebből a pénzből elbontották és újjáépítették a károsodott vasbeton szerkezetet, megjavították az érintett berendezéseket, új szivattyúkat telepítettek és 8 kilométernyi csővezetéket cseréltek ki. Fontos könnyítés, új funkcióval bővült a digitális állampolgárság program. A DÁB-hoz csatlakozó szolgáltatók ezentúl a felhasználó engedélyével közvetlenül a hiteles állami nyilvántartásokból kérhetik le például a személyazonosító és lakcímadatokat. Így az elektronikus ügyintézés során kevesebbszer kell ugyanazokat az információkat megadni, igazolásokat beszerezni vagy dokumentumokat feltölteni. Elindult az Európai Sporthét, Magyarország mellett Európa szerte 40 országban várják mozgásra az embereket. Itthon egész szeptemberben tart a Be Active programsorozat, amelyhez több mint 600 település csatlakozott. A mozgás térképre több mint 1860, többségében ingyenes program került fel, ami új rekord. A kínálatban futás, kerékpározás, tánc, jóga, fitness és számos közösségi sportesemény is szerepel. További részletek az Európai Sporthét per mozgás térkép oldalon. Megérkezett az idei ősz első fagyos hajnala. A Hungaromet szerint ma hajnalban zavaron mínusz 0,1 fokot mértek. Mindez azt jelzi, hogy a fagyzugos területeken lehet már fagyokra számítani hajnalonként. Szakadozik, csökken a felhőzet, ezt követően nagyrészt gomoly felhős napos időre van kilátás. Kevés helyen, nagyobb eséllyel északkeleten, keleten alakulhat ki zápor eső. A legmagasabb hőmérséklet 17 és 22 fok között várható. Holnap egy nyugatról kelet felé haladó magas szintű felhősáv érkezik. Csapadék nem valószínű, csupán keleten lehet kisebb eső, zápor a késő esti órákban. A légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcsok 18 és 24 fok körül alakulnak majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Ugye messze van még az év vége, de biztos vagyok benne, hogy a 2026-os évvégi összesítésekben majd itthon sport szempontból valószínűleg a futball kapja a legnagyobb szerepet. Mert hát volt ugye egy futballvilágbajnokság, és hát mi rendezhettük az idei Bajnokok Ligája döntőt is a Puskásban. A FIFA vadonatúj hivatalos himnusza érkezik majd nem sokára Robbie Williamstől és Lauro Pausinitől.
2: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Nelly Furtado harmadik nagy lemeze, a Loose, amely hát vitathatatlanul világsztárrá tette az énekesnőt. Kereken 20 évvel ezelőtt jelent meg, úgyhogy múlt héten egy 20. évfordulós limitált különkiadást dobtak piacra ennek örömére. Most nem a harmadik, hanem az első album egyik kis lemeze, a Turn of the Lights érkezik itt a Best

0: Best FM a legjobb zenék Cloud Number 9 után és Rihanna Umbrella előtt. Beszéljünk pár szót a hónapi időjárásról, mert hát sajnos abszolút ide passzol. Szükség lesz holnap az esernyőre, meg valami melegebb ruhára, meg fejfájás csillapításra is, mert a 19 fokos nappali maximum mellett hidegfrontra, szélre és záporra kell majd számítani országszerte mindenhol.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0630 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat

A legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

zenész, ráadásul Oscar-díjas színész és Grammy-díjas zenész, és 2 nap múlva ünnepli 58. születésnapját. William Carroll Smith Jr., vagy ahogy a világ ismeri, The Fresh Prince, azaz Will Smith. Isten éltesse, jön a Miami!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Majoros Rita déltől egészen este 6-ig, aztán 6-kor visszajövök 2 órányi mix erejéig, utána pedig majd Big Favi Tomi lesz a Night Shift házi gazdája, ami pedig a következő órát illeti, Mojoék érkeznek majd a Chillinnel. Bob Marley pedig hozza magával Funkstar Deluxe-ot és a Sun is Shining-ot. Én pedig megyek, aztán 6-kor jövök megint.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játsszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Megáldották a Pentelei Kálvária keresztet, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Ingyen első biológia szakkört indít a Pannon Gimnázium. A programra a felső tagozatos általános iskolás diákokat várják, akik érdeklődnek a biológia, természet és a kísérletezés iránt. A foglalkozásokat minden második héten tartják, a résztvevők pedig nem csak elméleti ismereteket szerezhetnek, hanem kísérleteken, megfigyeléseken és közös feladatokon keresztül fedezhetik fel a természettudományok világát. A következő alkalom szeptember 30-án lesz, délután 4 órától fél 6-ig. Ennek középpontjában látványos, ugyanakkor biztonságosan és egyszerűen elvégezhető tanulói kísérletek állnak. Egy-egy foglalkozáson legfeljebb 15 diák vehet részt, ezért a jelentkezést érdemes időben leadni. A részvétel ingyenes, de a regisztrációhoz kötött, melyről bővebben ír a Duna Online. Jelentős változások jöhetnek az M6-os autópálya Dunaújvárost is érintő szakaszának üzemeltetésében. A kormány felülvizsgálja a korábbi döntéseket, miközben 2027 és 2037 között több mint 53 milliárd forintot irányoznak elő az érintett M6-os és M8-as szakaszokkal kapcsolatos feladatokra. Már az idei évre is 630 millió forintot biztosítanak. A témában bővebben ír a Duna Online. A Jót Szívből Dunaújvárosért civil akciócsoport 5. alkalommal hirdette meg a helyi Decathlon áruházzal közösen a Takarítás Világnapjához kapcsolódva közösségi személygyűjtését Dunaújvárosban. Az eseménynek nem csak környezetünk szebbé és tisztábbá tétele volt a cél, hanem példát mutatni és tanítani is. Nem véletlenül várták csatlakozóként a város számos oktatási intézményét és az akcióra, részletek a FEUL oldalán. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a postán vehetik át az iskola kezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerül elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 ezer forint értékű utalványokat, amelyeket jövő március közepéig használhatnak fel. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy új országos zöld hatóság kezdi meg működését januártól. A szervezet egyebek mellett környezet- és természetvédelmi, hulladékgazdálkodási, klímavédelmi és vízvédelmi feladatokat lát majd el. A kormány emellett átalakítja az élelmiszerlánc felügyelet területi rendszerét, a járási feladatokat megyei szintre szervezik, a Nébik pedig további hatásköröket kap. A meteorológusok szerint sok napsütés várható, több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elsősorban keleten, észak-keleten alakulhat ki kisebb zápor. Élénk helyenként még erős széllökések kísérik az észak-nyugati szelet. Napközben 18-22 fokot mérhetünk.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Euromilliárdos uniós források szabadulhatnak fel Magyarország számára. Kiskorúak loptak autókat Baranyában. Változóan felhős időre számíthatunk, csapadék elvétve lehet. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Több mint 4 milliárd eurónyi uniós forrás válhat ismét elérhetővé Magyarország számára. Az Európai Bizottság azt javasolja az uniós tagállamokat képviselő tanácsnak, hogy oldja fel a Magyarországgal szemben 2022-ben elrendelt intézkedéseket. A döntés 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrást érintene, és helyreállhatna az érintett magyar egyetemek hozzáférése az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz is. A bizottság szerint Magyarország megfelelően kezelte az uniós költségvetést veszélyeztető, korábban azonosított problémákat. Jelentősen megdrágult a dízel üzemanyag Európában. Egy friss elemzés szerint az év elejéhez képest 40%-kal emelkedett az ára az Európai Unióban, így egy 50 literes tankolás átlagosan mintegy 30 euróval kerülhet többe. A drágulás hátterében elsősorban a hormuzi szoros körüli feszültségek és az orosz finomítókat ért csapások állnak. Európa különösen érzékeny egyébként az áremelkedésre, mivel a gázolaj a kontinens kőolaj felhasználásának több mint 40%-át adja. Egyre nagyobb a kereslet a csemege szőlő iránt idehaza. Az Agrárkamara közölte, hogy az igények megemelkedése miatt jelentős importra szorulunk. Az import szőlő legnagyobb része olasz, spanyol és Görögországból, Egyiptomból, Indiából származik, de érkezik szőlő Dél-Afrikából, Chiléből, Brazíliából és Peruból is. 10 évesek loptak el két összesen csak nem 40 millió forintot érő autót egy pécsi kereskedésből. A rendőrség szerint egy 17 éves fiatal két társával egy 13 és egy 11 éves fiúval jutott be az épületbe, ahonnan megszerezték a slusszkulcsokat. Ezután beültek a két autóba, áttörték a kereskedés kapuját, majd Mohács felé indultak. A rendőrök két órán belül megtalálták őket. A két fiatalabb Kisnyárádon árokba hajtott az egyik autóval. A 17 éves társukat lánycsókon fogták el. A másik kocsit sértetlenül találták meg. A legidősebb fiatalt őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Gomoly felhős napos időre van kilátás, de a gomoly felhők időszakosan jobban összeállhatnak. Kevés helyen nagyobb eséllyel északkeleten, keleten alakulhat ki záporeső. A legmagasabb hőmérséklet 17 és 22 fok között várható. Holnap nyugat-észak-nyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Elszórtan főként nyugaton lehet eső zápor, délnyugaton zivatar. Délután 18 és 24 fok között alakulnak a maximumok. Pénteken is hasonló időnk lesz 17 és 22 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép szerdát, igazán kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és jó étvágyat az éppen ebéd közben rádiót hallgatóknak. Én Majoros Rita vagyok, a következő néhány órát töltsék velem, és a leghangulatosabb zenékkel jön majd Taylor Swift, itt lesz Bob Marley zenéje, majd Dear Henny is, de most Lenny Kravitz-el indul a délután. Jön a Chamber!
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Csodálatos szerdát kívánok mindenkinek. Nagyon remélem, hogy jól telik a hét, és így a hét közepén már egy kicsit fellélegeztünk, mert hogy annyira vagyunk a következő hétvégétől, mint az elmúlt hétvégétől, úgyhogy talán ez egy kicsit pozitívum már. Na meg az, hogy süt a nap, és itt vannak a jó zenék, úgyhogy tartsanak velem egész délután, én hozom a legtutibbakat, és a nap kérdését is, már izgulok, úgyhogy lehet velem tartani, és Bob Merlivel. Na de jön majd a Magna Cum Laude is, Taylor Swift is, most pedig egy csodás dal, egy kis bemelegítés, Charles és Eddie slágere, Hora lejtszűjú, itt a Best FM-en.

0: West FM a legjobb zenék. Ma is jövök útinfokkal egész délután, cserébe annyit kérek, ha önök is látnak valamit, akkor hívjanak fel az infokkal, vagy írjanak a 0620 55 55 155-re. Ma nagyon erős a forgalom az M1-es autópályán. Már most Tata és az M0-es autóút között szakaszosan torlódik a forgalom. A legkritikusabb szakasz, ezt írják a hallgatók, Tatabányánál van. Tatától erősen lassulnak, de Tatabányánál a terelés előtt már legalább 5 km hosszan araszolnak, sőt megállnak az autók. A külső sávot szinte csak a kamionok foglalják el, közüljük kerülni, hát az jelentős menetidő többlet, úgyhogy azt írják a hallgatók, hogy egyáltalán nem érdemes, aki teheti, Tatától térje le az egyes főútra. A 38-as kilométernél Óbaroknál a belső sávon is közel 1 kilométeres torlódás van. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ma délután ide várom az útinfókat, bárki bármerre jár, jöhet az info, vagy hogyha esetleg van kerülőútról tudomásuk, jobb ötletük, más útvonalok, azt is megköszönöm, ha megírják, vagy felhívnak vele. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Valamitől ma annyira nyugis ez a délután, mindenki csinálja a maga dolgát, a hallgatóink közül is a legtöbben azt írják, hogy egyszerűen csak olyan nyugis őszi délután van, úgyhogy ennek szellemében folytatódik a hangulat itt a Best FM-en is, méghozzá George Michael és Mary J. Blige dalával, mert hogy mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek, utána az ASZ érkezik. De azért pörget majd minket a Roy és Ádám, hiszen itt lesz a Csapból is én folyok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Ingyenes biológia szakkört indít a Pannon Gimnázium. Köszöntöm Önöket. Az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Ingyenes biológia szakkört indít a Pannon Gimnázium. A programra a felső tagozatos általános iskolás diákokat várják, akik érdeklődnek a biológia, természet és a kísérletezés iránt. A foglalkozásokat minden második héten tartják, a résztvevők pedig nem csak elméleti ismereteket szerezhetnek, hanem kísérleteken, megfigyeléseken és közös feladatokon keresztül fedezhetik fel a természettudományok világát. A következő alkalom szeptember 30-án lesz délután 4 órától fél 6-ig. Ennek középpontjában látványos, ugyanakkor biztonságosan és egyszerűen elvégezhető tanulói kísérletek állnak. Egy-egy foglalkozáson legfeljebb 15 diák vehet részt, ezért a jelentkezést érdemes időben leadni. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, melyről bővebben ír a Duna Online. Megáldották a közelmúltban felújított Pentelei Kálvária keresztet. Az eseményt a Nyitott Templomok Napja Dunaújvárosi Program sorozatának részeként tartották meg. Számolt be róla a Dunaújváros megyei jogováros önkormányzata közösségi oldalán. Az 1856-ban felállított kereszt Pentele egyik régi szakrális emléke, amelynek állapota az elmúlt évtizedekben jelentősen leromlott. A közelmúltban szakszerű restauráláson esett át, így ismét méltó állapotban őrzi a városrész történetének egy fontos darabját. A felújított keresztet Baltási Nándor plébános áldotta meg, az eseményen Orosz Csaba, a Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke is részt vett, írja Duna Online. A Jót Szívből Dunaújvárosért civil akciócsoport 5. alkalommal hirdette meg a helyi Decathlon áruházzal közösen a Takarítás Világnapjához kapcsolódva közösségi szemétgyűjtését Dunaújvárosban. Az eseménynek nem csak környezetünk szebbé és tisztábbá tétele volt a cél, hanem példát mutatni és takarítani, hanem példát mutatni és tanítani is. Nem véletlenül várták csatlakozóként a város számos oktatási intézményét és az akcióra, részletek a FEUR oldalán. Innen Fejérvár megyéből is. Szeptember 28-a évfélig lehet szavazni az év kilátójára. Az ország természetjárói arról dönthetnek, hogy melyik kilátó toronyból látható a legszebb horizont, melyik építmény teszi még izgalmasabbá a tájat. Az idei döntős mezőny a nagy közönség jelöléseiből és szakmai ajánlásokból állt össze. A 10 kilátó között a Pilistől a Zemplénen át a Bükkön át egészen a Soproni hegységig található túra célpont. Az év kilátója címet a legtöbb voksot begyűjtő kilátó nyeri el. A meteorológusok szerint sok napsütés várható, több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elsősorban keleten, észak-keleten alakulhat ki kisebb zápor. Élénk helyenként még erős széllökések kísérik az észak-nyugati szelet. Napközben 18-22 fokot mérhetünk.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Készül a magyar oktatás új stratégiája. Több dunaparti település ivóvízellátását fejlesztették. Októberben Budapest Európa futófővárosa lesz. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Év végére készül el a magyar oktatás új stratégiája, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A tervekben kiemelt szerepet kap a gyerekeket körülvevő digitális világ, a közösségi média és a mesterséges intelligencia. Készül egy új nemzeti alaptanterv is, amelyet a bevezetés előtt tesztelnek. Átfogó szövegértésfejlesztési programot is indítanak, külön figyelmet fordítva a problémák korai felismerésére. A miniszter szerint az új oktatási rendszer kialakítását széles körű szakmai és társadalmi egyeztetésre alapozzák. Újra fogad betegeket a szegedi koraszülött intenzív osztály. Korábban azért rendeltek el felvételi zárlatot, mert a rendszeres szűrővizsgálatok során egy multirezisztens baktérium jelenlétét mutatták ki. A Szegedi Tudományegyetem közlése szerint az érintett újszülöttek egyikénél sem jelentkeztek tünetek. Az osztályon elvégezték a szükséges fertőtlenítést és az előírt ellenőrzéseket. Az ezt követően levett levegő és felületi minták minden esetben negatívak lettek, ezért a népegészségügyi hatóság feloldotta a felvételi zárlatot. Befejeződött 7 Dunaparti település ivóvíz ellátásának fejlesztése. A több mint 13 milliárd forintos beruházás adonyt Belojánist, Besnyőt, Iváncsát, Kulcsot, Pusztaszabolcsot és Velencét érinti. A projekt során bővítették az Ercsi vízbázist, 3 új kutat létesítettek, több településen új nyomásfokozó gépház és fertőtlenítő épült. Emellett több mint 20 kilométernyi új ivóvíz távvezetéket fektettek le. A Dunántúli regionális vízmű szerint a beruházás biztonságosabbá válik az érintett települések ivóvíz ellátása, és növekszik a térség vízkezelési kapacitása is. 14 versenyszámmal rendezik meg október 10-én és 11-én a 41. Spár Budapest Maraton Fesztivált. A szervezők idén is hatalmas tömegre számítanak, több mint 120 országból érkeznek külföldi futók, a hazai indulók pedig csaknem 1100 települést képviselnek. Az útvonal Budapest több világörökségi helyszínét is érinti. Változóan felhős napos idő várható, de időnként erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Zápor csak kevés helyen, elsősorban északkeleten és keleten fordulhat elő. 17 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap nyugat, északnyugat felől átmenetileg több felhő érkezik. Elszórtan eső zápor délnyugaton, akár szivatar is kialakulhat. A szél több felé megélénkül, helyenként meg is erősödik majd. A csúcs hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép szerdát kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Egy óra is elmúlt 4 perccel, úgyhogy suhanunk tovább ebben a délutánra a legjobb zenékkel, mint mondjuk a De La Soul és a Ring Ring Ring, de itt lesz majd a Black Legend, jön George Michael, Mary J. Blige, most pedig Kylie Minogue és az Anna Night Like This. Csodás napot mindenkinek, tartsanak velem ma is.
0: Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM a legjobb zené, Curtis Fehér Rózsája után a Della Soul zenél, de előtte jövök a nap kérdésével. Azt hiszem, mindannyian voltunk már olyan szituációban, hogy eljött egy program, amire egyébként egyáltalán nem volt kedvünk elmenni, fáradtak voltunk, vagy tényleg teljesen mindegy, miért, de nem akartunk elmenni, úgyhogy kifogást gyártottunk. Na de, mi az a kifogás, amit már használtunk, hogy ne kelljen valahova elmennünk? Mi volt az akár a legjobb ötlet, vagy éppen a legbénább és legátlátszóbb? Jöhetnek a kifogások. Nekem például azok az ismerőseim, akiknek gyerekük van, általában azt szokták mondani, hogy hát arra fogják, hogy a gyerek belenzasodott, vagy éppen nem talált a babysittert, stb. Ezt mindig rá lehet fogni. Na hát önök is így vannak? 0620-55-55-155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámuk, jöhetnek ide az üzenetek. Én bevallom őszintén, félős vagyok ebből a szempontból, mert hogyha kitalálok valamit, ami akár hazugság, hogy mondjuk nem tudom, beteg lett a kutyám, akkor attól félek, hogy utána tényleg az lesz, úgyhogy próbálok valami olyat kitalálni, ami nem ilyesmivel kapcsolatos, hanem akár mondjuk saját magammal, hogy nem érzem jól magam, vagy ilyesmi, bár mondjuk az is visszaüthet. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha nálam merészebbek, akkor is jöhetnek a kifogások, de nyugodtan hívjanak fel, ha inkább elmesélnék. Miközben Brandit hallgatunk, vagy a Della Soul dalát. Ring, ring, ring a Best FM-en. Egy kis jó hangulat.

0: Best FM a legjobb zenék. Van egy fontos infóm a 81-es főúton autózóknak. Mezőgazdasági rakomány szóródott Sörét közelében az útra. A 17-es kilométernél a takarítás idejére félpályás korlátozás lépett életbe. Erős a forgalom továbbra is az M1-esen a főváros felé Tata és az M0-as autóút között. Torlódás van, és a leginkább kritikus szakasz Tatabányánál van. Tatától erősen lassulnak, de Tatabányánál a terelés előtt már legalább 5 kilométer hosszú az araszolás. A külső sávot szinte csak a kamionok foglalják el, úgyhogy menetidő töbletet okoz, hogyha valaki közéjük keveredik. Aki inkább teheti, Tatától térje le az 1-es főútra. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van még útinfója, küldj el. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Blast FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ma délután kifogásokra vagyok kíváncsi. Olyan kifogásokra, amiket használtunk már annak érdekében, hogy valahova ne kelljen elmennünk. És én azt mondtam az előző órában, hogy én bizony egy picit félek ebből a szempontból, mert ha azt mondom, hogy jaj, nem vagyok jól, nem tudok elmenni, akkor utána általában nem is voltam jól. Úgyhogy azt írja Laci, hogy jogos a félelme, mert hogy ő mindig így jár. Valamit ki szokott találni, fáj a hasam, fáj a fejem, stb. És egy órán belül általában ez meg is fájdul, úgyhogy hát ő is ezen a véleményen van, mint én. Na de önök milyen kifogásokat használtak, vagy használnak? 0620-55-55-155, ez az SMS Viber is hívható telefonszámunk, vagy esetleg önöknél is van ez a hasonló jelenség? Várom a válaszokat, cserébe hozzók a következő órában egy kis NSYNC-et. Mindjárt 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz majd a Jurik is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játsszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Ingyenes biológia szakkört indít a Pannon gimnázium. Köszöntöm Önöket. Az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Ingyenes biológia szakkört indít a Pannon gimnázium. A programra a felső tagozatos általános iskolás diákokat várják, akik érdeklődnek a biológia, természet és a kísérletezés iránt. A foglalkozásokat minden második héten tartják, a résztvevők pedig nem csak elméleti ismereteket szerezhetnek, hanem kísérleteken, megfigyeléseken és közös feladatokon keresztül fedezhetik fel a természettudományok világát. A következő alkalom szeptember 30-án lesz délután 4 órától fél 6-ig. Ennek középpontjában látványos, ugyanakkor biztonságosan és egyszerűen elvégezhető tanulói kísérletek állnak. Egy-egy foglalkozáson legfeljebb 15 diák vehet részt, ezért a jelentkezést érdemes időben leadni. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, melyről bővebben ír a Duna Online. A Jót Szívből Dunaújvárosért civil akciócsoport 5. alkalommal hirdette meg a helyi Decathlon áruházzal közösen a takarítás világnapjához kapcsolódva közösségi személygyűjtését Dunaújvárosban. Az eseménynek nem csak környezetünk szebbé és tisztábbá tétele volt a cél, hanem példát mutatni és takarítani, hanem példát mutatni és tanítani is. Nem véletlenül várták csatlakozóként a város számos oktatási intézményét és az akcióra, részletek a FEOL oldalán. Nem csupán végigvonult a menet Sárkeresztes utcáin, a születi felvonulás mögött szinte az egész település összefogása megjelent. Helyi gazdák, szőlőművelők, táncosok, civil közösségek és a lakók dolgoztak azért, hogy a régi hagyomány ne merüljön feledésbe. Kiliti Eszter, Sárkeresztes alpolgármestere, a FEOL-nak elmondta, már a délután 2 órakor kezdődő megnyitóra is sokan érkeztek. A helyi hagyományőrzők mellett csókakői néptáncosok is bekapcsoltak a programba, miközben a helyi gazdák és szőlősgazdák traktorokkal csatlakoztak a menethez, tudósít a FEOL. Érdemes próbafűtést végezni otthon, mielőtt hidegre fordul az időjárás és megkezdődik a fűtési szezon. Hívja fel a figyelmet itt Fejér vármegyében is az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Érdemes évente egyszer szakemberrel ellenőriztetni a fűtőeszközöket, valamint a kéményt, amihez a 18-18-as számon kell időpontot foglalni. Ott, ahol nyílt égésterű fűtőeszköz, vízmelegítő vagy gáztűzhely van, érdemes a nyíltlánggal működő eszköztől 1-1,5 méterre fejmagasságba szénmonoxid érzékelőt elhelyezni. A szénmonoxid érzékelőknek is van szavatosság idejük, ha ez letelt, a készüléket cserélni kell. A meteorológusok szerint sok napsütés várható, több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elsősorban keleten, észak-keleten alakulhat ki kisebb zápor. Élénk helyenként még erős széllökések kísérik az észak-nyugati szelet. Napközben 18-22 fokot mérhetünk.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Uniós források szabadulhatnak fel Magyarország számára, új funkcióval bővült a DAP. Nem viselhetnek focimezeket a diákok egy franciaországi iskolában. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Több mint 4 milliárd eurónyi uniós forrás válhat ismét elérhetővé Magyarország számára. Az Európai Bizottság azt javasolja az uniós tagállamokat képviselő tanácsnak, hogy oldja fel a Magyarországgal szemben 2022-ben elrendelt intézkedéseket. A döntés 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrást érintene, és helyreállhatna az érintett magyar egyetemek hozzáférése az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz is. A bizottság szerint Magyarország megfelelően kezelt az uniós költségvetést veszélyeztető, korábban azonosított problémákat. Teljes kapacitáson termelhet a MOL 100 halombattai finomítója, befejezték a tavaly őszi tűzesetben megsérült üzem építési munkálatait. A helyreállítás 18 milliárd forintba került, ebből a pénzből elbontották és újjáépítették a károsodott vasbeton szerkezetet, megjavították az érintett berendezéseket, új szivattyúkat telepítettek és 8 kilométernyi csővezetéket cseréltek ki. Fontos könnyítés, új funkcióval bővült a digitális állampolgárság program. A DÁB-hoz csatlakozó szolgáltatók ezen túl a felhasználó engedélyével közvetlenül a hiteles állami nyilvántartásokból kérhetik le például a személyazonosító és lakcímadatokat. Így az elektronikus ügyintézés során kevesebbszer kell ugyanazokat az információkat megadni, igazolásokat beszerezni vagy dokumentumokat feltölteni. Nincs több Real, PSG vagy Marseille mez az iskolában, betiltották a sportmezek viselését egy francia kisváros Nemours egyik állami középiskolájában, mert túl sok vita robbant ki a diákok között a futballcsapatok miatt. Az intézmény szerint a meztilalom célja a nyugodtabb iskolai légkör megteremtése. A tanári kar egy része azonban kételkedik abban, hogy ettől megszűnnek a konfliktusok. A szabály ugyanis csak a ruházatra vonatkozik, így a klubcímeres tolltartók, füzetek és kulacsok maradhatnak. Bárpedig a pedagógusok szerint ezek ugyanúgy alkalmasak lehetnek egy-egy foci vita kirobbantására. Szakadozik, csökken a felhőzet, ezt követően nagyrészt gomoly felhős napos időre van kilátás. Kevés helyen, nagyobb eséllyel északkeleten, keleten alakulhat ki zápor eső. A legmagasabb hőmérséklet 17 és 22 fok között várható. Holnap egy nyugatról kelet felé haladó magas szintű felhősáv érkezik. Csapadék nem valószínű, csupán keleten lehet kisebb eső, zápor a késő esti órákban. A légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcsok 18 és 24 fok körül alakulnak majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép délutánt, 2 óra után is 5 perccel mindenkinek, én Majoros Rita vagyok. Nagyon nem akar mocorogni ez a délután. Olyan, mintha már legalább 5 órája lenne délután, pedig még csak 2 óra múlt, úgyhogy húzzunk egy kicsit bele, mert így ugye bár azt írják a hallgatók, hogy a munkaidőnek is kicsit később lesz vége. Segítünk az NSYNC-kel. It's gonna be me.
0: Best FM.

West FM a legjobb zenék. Ez volt a Unique és a Füstláng nélkül, ezek pedig a válaszok a nap kérdésére. Arra vagyok ma kíváncsi, hogy mik voltak azok a kifogások, amiket mondtunk csak azért, hogy ne kelljen belmennünk valahová. Péter azt mondja, ő azzal bukott le egyszer, mert hogy ezek szerint a barátai szerint béna kifogás volt, hogy elromlott a zár, a bejárati ajtón, ő pedig belül maradt, és hogy most éppen várja a lakatost, közben pedig csak otthon ült pizsamában és filmet nézett, de tényleg nem volt kedve. Azt mondja, hogy így utólag visszagondolva elég átlátszónak tűnt, de akkor amúgy elfogadták a többiek, bár lehet, hogy röhögtek rajta. Eszter is írt, letöltöttem egy applikációt, ami kamu vonatsípolásnak pályaudvari zajt játszik le a háttérben. Ezzel hívtam fel a barátnőmet, hogy jaj, most értem a Nyugatiba, de lekéstem a vonatot, vissza kell fordulnom. Júj! Azért ez már egy mesteri fokozat. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámuk, jöhetnek ide az üzenetek. Egyébként az is érdekel, hogyha valaki egyszerűen csak tényleg megmondja az igazat. Egyáltalán miért nem mondjuk meg tényleg az igazat? Nem tudom, 0-20-55-55-155, érdekelnek ezek a válaszok is. Mellé pedig hozom a legjobb zenéket, mert az Anastasia énekel mindjárt egy hatalmasat, jön a Paid My Dues, előtte pedig egy olyan dal, ami egy picit még visszarepít minket a nyárba, de garantáltan hozza az igazi jó hangulatot. Ashwood Shine, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Felső vezeték szakadás miatt pályázár várható az M1-es autópályán Herceghalom közelében. A 25-ös kilométernél a Hegyeshalom felé vezető oldalon jelenleg a külső sáv van zárva. Rövidesen mindkét irányban lezárják az autópályát, amíg a kábel áthúzás meg nem történik. Úgyhogy ezzel kell számolni. A munkálatok várhatóan 15-20 percet vesznek igénybe, de emiatt ugye torlódás lesz. Ma is erős a forgalom az M1-esen egyébként a főváros felé. A Tata és az M0-ás autóút között szakaszos torlódás van amúgy is, főként Tatabányánál. Tatától erősen lassulnak, de Tatabányánál a terelés előtt már több kilométeres az araszolás, úgyhogy ezzel amúgy is számolni kell. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk, hogyha bárkinek útinfója van. Ide írja meg, vagy hívjon fel, ha pedig tényleg bővebb infójuk van, nagyon megköszönöm a tájékoztatást. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelések.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Megáldották a pentelei Kálvária keresztet, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Megáldották a közelmúltban felújított pentelei Kálvária keresztet. Az eseményt a Nyitott Templomok Napja Dunaújvárosi Program sorozatának részeként tartották meg, számolt be róla a Dunaújváros megyei Góváros önkormányzata közösségi oldalán. Az 1856-ban felállított kereszt Pentele egyik régi szakrális emléke, amelynek állapota az elmúlt évtizedekben jelentősen leromlott. A közelmúltban szakszerű restauráláson esett át, így ismét méltó állapotban őrzi a városrész történetének egy fontos darabját. A felújított keresztet Baltási Nándor plébános áldotta meg, az eseményen Orosz Csaba, a Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke is részt vett, írja Duna Online. Jelentős változások jöhetnek az M6-os autópálya Dunaújvárost is érintő szakaszának üzemeltetésében. A kormány felülvizsgálja a korábbi döntéseket, miközben 2027 és 2037 között több mint 53 milliárd forintot irányoznak elő az érintett M6-os és M8-as szakaszokkal kapcsolatos feladatokra. Már az idei évre is 630 millió forintot biztosítanak. A témában bővebben ír a Duna Online. Érdemes próbafűtést végezni otthon, mielőtt hidegre fordul az időjárás és megkezdődik a fűtési szezon. Hívja fel a figyelmet itt Fejér vármegyében is az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Érdemes évente egyszer szakemberrel ellenőriztetni a fűtőeszközöket, valamint a kéményt, amihez a 18-18-as számon kell időpontot foglalni. Ott, ahol nyílt égésterű fűtőeszköz, vízmelegítő vagy gáztűzhely van, érdemes a nyílt lánggal működő eszköztől 1-1,5 méterre fejmagasságba szénmonoxid érzékelőt elhelyezni. A szénmonoxid érzékelőknek is van szavatosság idejük, ha ez letelt, a készüléket cserélni kell. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy meghosszabbították a jelentkezési határidőt a Teszed akcióra. Szeptember 27-e vasárnap éjfélig várják a nevezéseket az ország legnagyobb szemétszedési megmozdulására. A cél, hogy felhívják a figyelmet az illegális hulladék lerakás veszélyeire, valamint a környezettudatosságra és az önkéntesség fontosságára. Az eseményt idén október 12-e és 18-a között rendezik meg. Holnap az ország nagy része felett erősen megnövekszik a felhőzet. Kezdetben számottevő csapadék nem várható, majd délután, este, észak-nyugat felől. Egy hidegfront hatására több tájegységünkön is kialakulhatnak záporok, délnyugaton zivatarra is van esély. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős a nyugati-délnyugati szél, mely a délután második felétől egyre több felé fokozottan élénkül. Kora reggelre 7 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 17-23 fokot mutathat a hőmérő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ezekkel garantált a zenei változatosság. Folyamatosan így szerda délután is a 93.1 West FM-en Dunaújváros és a környék. Köszöntöm a hallgatókat nagy szeretettel. A mikrofon mögött Molek Csongor, és innentől kezdve 3 egész órát együtt töltünk. Indítja a műsort Madonna, és szól a Give It To Me.
0: 93.1 Best FM.

0: Ez a 93 egy Best FM, a legjobb zenék, nagyon szép délután szerdára. Itt járunk már a hétköznap kellős közepénél megint, kedves dunaújvárosi hallgatók, halad a munkahét. A mikrofon mögött Molek Csongor, szeptember 23-át írunk már, Tekla névnapja van. Isten éltesse az ünnepelteket nagyon sokáig itt Dunaújvárosban is a környéken. Elméletileg ma van az őszi napi egyenlőség, a csillagászati ősz kezdete. És 180 esztendeje, 1846-ban felfedezték a Neptunusz bolygót. Híres emberek, akik ma születtek, 161 éve látott napvilágot, Orci Emma, bárónő, magyar származású angol dráma és regényírónő. És 154 éve született Richter Gedeon, gyógyszergyáros, vegyész, 1872-ben. Aki ma ünnepel bármilyen okból Dunaújvárosban vagy a környéken, remélem velünk tart, Isten éltesse nagyon sokáig. Sheryl Crow énekel most, és meghallgatjuk az All I Wanna Do című slágerét.
1: Ain't no country club either. This is LA.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en mindenkinek jó utat kívánok, türelmesen vezessenek és szabályosan. Tudjuk, mi a helyzet az 52-esen, több szakaszon is végeznek munkálatokat. Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű főúton aktuális a csomópontépítési munkálat még jó pár héten keresztül a 47-es kilométernél, és útszűkület érvényben van a 30-as, 31-es kilométernél is útépítési munkák miatt még október második feléig. És a 62-28-ason kátyúzási munkák miatt szintén útszűkületre kell számítani, ez Dunaföldvár seregélyes összekötő út, és a 22-23-as kilométerről van szó. Kérem, mondják el, hogyha van egyéb útinfó. Egyéb tapasztalat 0630 74 74 777 a telefonszámunk már évek óta. Remélem, a legtöbben fejből nyomják. Előre is kösz szépen az infókat. Sean Paul jamaikai rapper következik, és a Get Basic című slágere.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 93 egy Best FM-en. Nagyon szép délután szerdára, kedves hallgatók, remélem páram már a mai napra melóval végeztek, és fókuszálhatnak a pihenésre. A többieknek pedig kitartást. Én Molek Csongor vagyok, egy Gorillaz felvétellel indul a következő közös óránk. A sláger címe There. It's there.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Miért fizetne többet? Székesfehérváron egyedülálló Andante gyártói akció az SC Home bútorszalonban. Most 10% azonnali kedvezményt adunk 16 típusú garnitúra minden összeállítására, egyedi rendelés esetén is. Figyelem, az akció és a kedvezményes árak kizárólag szeptember 30-áig érvényesek. Az akciós modelleket és a pontos árakat keresd az áruházban. Székesfehérvár, Széchenyi út 116.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon! Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
2: Reklámot hallottak!
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en!
5: Sok napsütés várható, több-kevesebb gomoly felhővel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxygen Media hírei következnek. Új funkcióval bővült a digitális állampolgárság program. Ha a felhasználó hozzájárulást ad, személyes adatait több szolgáltató is elérheti, így az egyes ügyleteknél nem kell újra megadni ugyanazokat az információkat. A hozzájárulás lehet egyszeri, 24 óráig érvényes, vagy akár több évre szóló. A fejlesztő cég közölte, a jövőben lehetővé válhat, hogy egyes Európai Uniós ügyintézések során a szükséges adatok digitálisan is továbbíthatók legyenek a célország szolgáltatójához. Természetismereti élmény sétával, kiállítással, koncerttel, lekvár főzéssel és néptánc bemutatóval is várják az érdeklődőket a pénteken kezdődő Muzsikál az erdő a Körösök völgyében programsorozaton. A háromnapos eseményen idén a víz megtartásra és az erdők megőrzésének kihívásaira hívják fel a figyelmet. Néhány versenyszámra még lehet nevezni a Spár Budapest Maraton Fesztiválon. Az október 10-i és 11-i program többféle távot kínál a futnivágyóknak. A 14 kilométeres futam és a félmaraton már hetekkel ezelőtt betelt, a maratoni távra azonban még nyitva áll a jelentkezés. A nevezők választhatnak az egyéni futás, illetve a két vagy négy fős váltó közül. Leesett az első hó a szlovák Magas-Tátrában. 1400-1600 méteres magasságon már csaknem 20 cm vastag a hóréteg. Az előrejelzések szerint ugyanakkor melegszik az idő a térségben, így a hó a hétvégén elolvad. Pásztor Erzsit köszöntik 90. születésnapja alkalmából szombaton Mohorán. A Tolnai Klári Emlékházban a Kossuth és Balázs Béla díjas színművésznő saját szalont kap a pályafutása emlékeiből és személyes tárgyaiból rendezett kiállítással. Többek között 150 kép, 40 plakát, személyes tárgyak, gyerekkori emlékek kaptak helyet a gyűjteményben. Október 1-től újra szabályozza az üzemanyagok árát a cseh kormány. A pénzügyminisztérium rendszeresen meghatározza majd a következő nap maximális árait, egyúttal csökkentik a gázolaj forgalmi adóját. A cseh kabinet rendkívüli adót vett ki az olajfinomítókra. Németországban az év végéig 17 eurócenttel, vagyis körülbelül 62 forinttal csökkentik az üzemanyagok adótartalmát. Híreink végén az időjárásról. Gomoly felhős napos időre van kilátás, kevés helyen nagyobb eséllyel északkeleten, keleten alakulhat ki zápor eső. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szerencsére még két órán keresztül együtt szórakozhatunk a dunói városi hallgatókkal itt a 93.1 Best FM-en. Remélem jó páran csatlakoztak hozzánk, jönnek a kedvencek, nem csak külföldi, hazai slágerek is természetesen, és játszadozunk a műfajokkal és az évjáratokkal. Én Oleg Csongor vagyok, a Gorillazzal kezdünk, és szól a Dare.
0: 93.1 Best FM.

továbbra is a 93.1 Best FM, a legjobb zenék, és már előreugrunk egy picit, megnézzük, hogy a csütörtöki nappal kapcsolatban milyen időjárásra készülhetünk a jóslatok szerint, kedves hallgatók, tehát mi vár ránk holnap. A mikrofon mögött Molek Csongor egyébként. Azt mondják a hozzáértők, hogy változóan délután többfelé erősen felhős időre számítani kell, és igen, szintén délután elszórtan már csapadék, zápor, eső kialakulhat. Ezúttal a délnyugati szelet kísérik majd erős lökések, és hajnalban egy-két területen igen hűvös idő lesz, olyan 3-7 fok körül mérünk majd. A délutáni csúcs pedig 18-24 fok körül alakul, tehát továbbra is nagy a napi hőingás, aki ezt nem bírja. Nyilván számíthat kellemetlen tünetekre, már rögtön reggel ébredezés után jelentkezhet izületi fájdalom, fáradékonyság, bár az utóbbit a legtöbben érzékeljük, főleg hétköznap. Próbáljanak eleget pihenni és ügyelni a napi folyadékbevitel mennyiségére. Robbie Williams felvételét játszom most a Best FM-en, a dal címe No Regrets.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágas terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal-liget.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: on a thief.
1: Ez a 93.1 Best FM, a legjobb zenéket együtt pörgetjük még a dunói városi hallgatókkal. Köszöntök mindenkit szeretettel, a mikrofon mögött Mollek Csongor továbbra is, és fókuszálunk helyi infókra, ahogy általában. Fókuszban pedig most a sport. Kettő érmet, egy aranyat és egy ezüstöt szereztek a DKS-i fiú kajakkenusai. A pozsonyi olimpiai reménységek versenyének záró napján, kedves hallgatók, igen már véget ért, és tényleg szépen ért véget a Pozsonyban megrendezett verseny. A magyar versenyzők parádéztak a viadalon, összesen 45 érmet, 16 arany, 15 ezüst és 14 bronzéremmel zárták. A pozsonyi regattát, amelynek zárónapján három dunaújvárosi versenyző is megmérette magát. Mészáros Enikő sajnos nem tudta befejezni az U17-es női kajakosok 5000 méteres versengését, mert jó rajtja után ütközött az első forduló előtt és vízbe borult. Bebő Kitti viszont célba ért az U15-ös kajak egyesek 5000 méteres számában, méghozzá a harmadik helyen, de a célba érkezést követően kiderült, hogy a második helyezett dél-afrikai versenyző elmulasztotta a mérlegelést, és mivel ezért kizárták a versenyből, így Kitti a második helyen végzett a szám küzdelmeiben. Gratulálunk mindenkinek, a beszámoló fent van a dunaiváros.com hírportálon. Meredith Brooks felvétele következik, a Beach című dal.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 93-1 Best FM-en, üdv mindenkinek, az úgyso közös óránk beindul másodperceken belül, kedves dunaújvárosi hallgatók, mégpedig egy jó kis poprock slágerrel. A mikrofon mögött Molek Csongor, és zenél a brit poprock együttes, a Coldplay, a felvétel pedig az Adventure of a Lifetime.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Sok napsütés várható, több-kevesebb gomoly felhővel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxygen Media hírei következnek. Befejezte a MOL a Dunai Finomító tavaly őszi tűzesetben megsérült üzemének helyreállítását. Az üzembehelyezés és tesztelés után újra teljes kapacitáson termelhet majd a 100 halombattai létesítmény. A csaknem egy évig tartó munka 18 milliárd forintba került. Ennek során egyebek mellett 27 új szivattyút telepítettek, és 8 kilométernyi csővezetéket cseréltek ki. Halálos késelés volt egy esztergomi munkásszállón. A hatóságok közölték, a gyanúsított ittasan veszekedett az egyik lakóval, akit a szobájába is követett és megszúrta egy késsel. A sértett barátnője megpróbálta elállítani a vérzést, de a sérültön már a mentők sem tudtak segíteni. A tettes elmenekült, a rendőrség egy közeli utcában fogta el. Biztonsági megállapodást írtak alá az Egyesült Államok, Dánia és Grönland vezetői. Az egyezmény értelmében tovább növelik az amerikai katonák jelenlétét a Dániához tartozó autonóm térségben. Donald Trump elmondta, hogy Washington két új katonai bázist tervez létrehozni a sarkvidéki szigeten. Az amerikai elnök korábban többször beszélt arról, hogy az Egyesült Államokhoz csatolná a nyersanyagokban gazdag területet. Visszaállította a kötelező kamarai tagságot az orvosok, fogorvosok és egészségügyi szakdolgozók számára az országgyűlés. A módosítással az orvosi hivatás gyakorlásához kapcsolódó etikai eljárások is visszakerülnek a kamarákhoz. A törvény indoklása szerint a változtatás célja a szakmai önkormányzatiság és az egészségügyi dolgozók függetlenségének erősítése. Leesett az első hó a szlovák Magas-Tátrában. 1400-1600 méteres magasságon már csaknem 20 cm vastag a hóréteg. Az előrejelzések szerint ugyanakkor melegszik az idő a térségben, így a hó a hétvégén elolvad. Október 1-től újra szabályozza az üzemanyagok árát a cseh kormány. A pénzügyminisztérium rendszeresen meghatározza majd a következő nap maximális árait, egyúttal csökkentik a gázolaj forgalmi adóját. A cseh kabinet rendkívüli adót vett ki az olajfinomítókra. Németországban az év végéig 17 eurócenttel, vagyis körülbelül 62 forinttal csökkentik az üzemanyagok adótartalmát. Híreink végén az időjárásról. Gomoly felhős napos időre van kilátás, kevés helyen nagyobb eséllyel északkeleten, keleten alakulhat ki zápor eső. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között várható.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Megáldották a pentelei Kálvária keresztet, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Megáldották a közelmúltban felújított pentelei Kálvária keresztet. Az eseményt a Nyitott Templomok Napja Dunaújvárosi Program sorozatának részeként tartották meg. Számolt be róla a Dunaújváros megyei jogováros önkormányzata közösségi oldalán. Az 1856-ban felállított kereszt Pentele egyik régi szakrális emléke, amelynek állapota az elmúlt évtizedekben jelentősen leromlott. A közelmúltban szakszerű restauráláson esett át, így ismét méltó állapotban őrzi a városrész történetének egy fontos darabját. A felújított keresztet Baltási Nándor plébános áldotta meg, Az eseményen Orosz Csaba, a Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke is részt vett, írja Duna Online. Jelentős változások jöhetnek az M6-os autópálya Dunaújvárost is érintő szakaszának üzemeltetésében. A kormány felülvizsgálja a korábbi döntéseket, miközben 2027 és 2037 között több mint 53 milliárd forintot irányoznak elő az érintett M6-os és M8-as szakaszokkal kapcsolatos feladatokra. Már az idei évre is 630 millió forintot biztosítanak. A témában bővebben ír a Duna Online. A Jót Szívből Dunaújvárosért civil akciócsoport 5. alkalommal hirdette meg a helyi Decathlon áruházzal közösen a Takarítás világnapjához kapcsolódva közösségi személygyűjtését Dunaújvárosban. Az eseménynek nem csak környezetünk szebb és tisztábbá tétele volt a cél, hanem példát mutatni és takarítani, hanem példát mutatni és tanítani is. Nem véletlenül várták csatlakozóként a város számos oktatási intézményét és az akcióra, részletek a FEU oldalán. Nem csupán végigvonult a menet Sárkeresztes utcáin, a szüreti felvonulás mögött szinte az egész település összefogása megjelent. Helyi gazdák, szőlőművelők, táncosok, civil közösségek és a lakók dolgoztak azért, hogy a régi hagyomány ne merüljön feledésbe. Kiriti Eszter, Sárkeresztes alpolgármestere, a FEOL-nak elmondta, már a délután 2 órakor kezdődő megnyitóra is sokan érkeztek. A helyi hagyományőrzők mellett csókakői néptáncosok is bekapcsoltak a programba, miközben a helyi gazdák és szőlős gazdák traktorokkal csatlakoztak a menethez, tudósít a FEOL. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a postán vehetik át az iskola kezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerül elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 ezer forint értékű utalványokat, amelyeket jövő március közepéig használhatnak fel. A meteorológusok szerint sok napsütés várható, több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elsősorban keleten, észak-keleten alakulhat ki kisebb zápor. Élénk helyenként még erős széllökések kísérik az észak-nyugati szelet. Napközben 18-22 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello mindenkinek, Dunaújváros és a környék. Teljesen tartalmasan a késő délutánja így szerdán mindenkinek, aki itt van velünk. Ezen dolgozunk főleg a jó zenékkel a 93-1 Best FM-en. A nevem Molek Csongor, szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Zenél a Coldplay és szól azonnal az Adventure of Lifetime című sláger.
0: 93-1 Best FM.

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díjak, karrier, mint három csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: Itt a 93.1-en mindenkinek balesetmentes kilométereket kívánok. Munkálatok aktuálisak a környékünkön, legyen szó például a 62.11-esről. Ez előszeles Nagykarácsony mezőfalva összekötő út, hát a 0-as és a 10-es kilométer között. Utómunkálatokra kell számítani kátyúzással kapcsolatban, és emiatt útszűkületre szintén. És Kiskunlacháza Izsák összekötő úton is végeznek építési munkákat. A szakemberek az 5203-oson a 11-es kilométernél, még a hónap végéig útszűkület érvényben van. Ha egyéb infójuk akad, akkor jelezhetik most is 30-as 74 74 777 a telefonszámunk. Előre is köszönjük szépen, Dante Thomas zenél most, és az egyik legnagyobb slágere a mai napig ez a dal, a Miss California.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93 egy Best FM, a legjobb zenék, sport ismét fókuszban Dunói Veresi hallgatók, az idén 20. évfordulóját ünneplő ESMTK rendezte meg az U15-ös kötött fogású diák olimpiai bajnokság országos döntőjét. A jubilomhoz méltó megnyitó után, ahol az olimpiai láng meggyújtása és az eskütétel is emelte az esemény fényét, a DKS-e három fiatal tehetsége lépett szőnyegre. A nyitány mindhárom birkózó számára kiválóan alakult, mivel mindannyian győzelemmel kezdtek. A 75 kg-os kategóriában a Fekete Csanád technikai tussal indított, de a második körben elszenvedett veresége után, mivel legyőzője nem jutott fináléba, végül a 9. helyen zárt. Pavelka Levente óriási bravúrt hajtott végre. Az első fordulóban tussal fektette Kétvárra a súlycsoport egyik fő esélyesét, és bár a folytatásban ő is kikapott, a rendkívül erős mezőnyben elért 7. helyezése szép eredmény. A naphőse Kaszala Máté volt az 57 kg-osok 16 fős mezőnyében, a komoly fegyelmezettséget igénylő mérlegelés után rögtön az aranyesélyes hazai versenyzővel nézett farkas szemet, kitűnő taktikával 2-0-ás győzelmet aratva. Gratulálunk mindenkinek, a beszámoló fotókkal fent van a dunaiveres.com hírportálon. Heinz Gabi zenél most nekünk, és a Learning to Let Go című száma szól.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Remélem, jól telt eddig a napja mindenkinek. Én lassan búcsúzom, dunói városi hallgatók. A DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince felvétele szól még. A Boom Shake the Room című sláger. Ezzel szeretném megköszönni a figyelmet az előző három órára. Holnap csütörtök, és délután 3-tól ismét jelentkezem. Remélem, találkozunk majd. Bekészítem a legjobb zenéket, ígérem. Jó pihit mindenkinek, maradjanak a Besten. Molek Csongort hallották.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Megáldották a Pentelei Kálvária keresztet, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Megáldották a közelmúltban felújított Pentelei Kálvária keresztet. Az eseményt a Nyitott Templomok Napja Dunaújvárosi Program sorozatának részeként tartották meg. Számolt be róla a Dunaújváros megyei Jogováros önkormányzata közösségi oldalán. Az 1856-ban felállított kereszt Pentele egyik régi szakrális emléke, amelynek állapota az elmúlt évtizedekben jelentősen leromlott. A közelmúltban szakszerű restauráláson esett át, így ismét méltó állapotban őrzi a városrész történetének egy fontos darabját. A felújított keresztet Baltási Nándor plébános áldotta meg, az eseményen Orosz Csaba, a Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke is részt vett, írja Duna Online. A Jót Szívből Dunaújvárosért civil akciócsoport 5. alkalommal hirdette meg a helyi Decathlon áruházzal közösen a takarítás világnapjához kapcsolódva közösségi személygyűjtését Dunaújvárosban. Az eseménynek nem csak környezetünk szebbé és tisztábbá tétele volt a cél, hanem példát mutatni és takarítani, hanem példát mutatni és tanítani is. Nem véletlenül várták csatlakozóként a város számos oktatási intézményét és az akcióra, részletek a FEUL oldalán. Nem csupán végigvonult a menet Sárkeresztes utcáin, a szüreti felvonulás mögött szinte az egész település összefogása megjelent. Helyi gazdák, szőlőművelők, táncosok, civil közösségek és a lakók dolgoztak azért, hogy a régi hagyomány ne merüljön feledésbe. Kiliti Eszter, Sárkeresztes alpolgármestere a FEUL-nak elmondta, már a délután 2 órakor kezdődő megnyitóra is sokan érkeztek. A helyi hagyományőrzők mellett csókakűjt néptáncosok is bekapcsoltak a programba, miközben a helyi gazdák és szőlősgazdák traktorokkal csatlakoztak a menethez, tudósít a FEUL. Innen Fejér vármegyéből is. Szeptember 28-a évfélig lehet szavazni az év kilátójára. Az ország természetjárói arról dönthetnek, hogy melyik kilátó toronyból látható a legszebb horizont, melyik építmény teszi még izgalmasabbá a tájat. Az idei döntős mezőny a nagy közönség jelöléseiből és szakmai ajánlásokból állt össze. A 10 kilátó között a Pilistől a Zemplénen át a Bükkön át egészen a Soproni hegységig található túra célpont. Az év kilátója címet a legtöbb voksot begyűjtő kilátó nyeri el. Holnap az ország nagy része felett erősen megnövekszik a felhőzet. Kezdetben számottevő csapadék nem várható, majd délután, este, északnyugat felől egy hidegfront hatására több tájegységünkre is kialakulhatnak záporok, délnyugaton zivatarra is van esély. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős a nyugati-délnyugati szél, mely a délután második felétől egyre több felé fokozottan élénkül. Kora reggelre 7 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 17-23 fokot mutathat a hőmérő.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Októbertől várhatóan teljes kapacitással termelhet a 100 halombattai finomító, jön hétvégén a kutatók éjszakája, néhol eshet majd holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Új funkcióval bővült a digitális állampolgárság program. A DAB-hoz csatlakozó szolgáltatók ezentúl a felhasználó engedélyével közvetlenül a hiteles állami nyilvántartásokból kérhetik le például a személyazonosító és lakcím adatokat. Így az elektronikus ügyintézés során kevesebb információt kell újra megadni, nem kell ugyanazokat az igazolásokat beszerezni vagy dokumentumokat feltölteni. Teljes kapacitáson termelhet októbertől a MOL 100 halombattai finomítója. Az egyik üzemben nagy tűz volt tavaly ősszel, a helyreállítás 18 milliárd forintba került. Ebből egyebek mellett elbontották és újjáépítették a károsodott vasbeton szerkezetet, megjavították a berendezéseket, új szivattyúkat telepítettek, és 8 kilométernyi csővezetéket cseréltek ki. A munkákkal végeztek, most előkészítik az újraindítást. Megkezdte a Black Friday akciók országos ellenőrzését a fogyasztóvédelem. A szakértők kiemelten figyelik, hogy a kereskedők betartják-e az árak feltüntetésére vonatkozó szabályokat. Tavaly ugyanis az üzletek csaknem negyedénél találtak hibát, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: fogyasztó számára ténylegesen fizetendő ár egyértelműen, jól láthatóan és könnyen azonosítható módon szerepeljen. Ha árcsökkentést, akciót jelent be a vállalkozás, akkor megfelelően tüntesse fel a korábbi árat is. Az nem egy random kitalált ár, hanem az elmúlt 30 nap legalacsonyabb ára. Fel kell tüntetni ezt a korábbi árat és a mostani árat. És ha bármilyen reklámot közzétett, százalékos leértékelést kommunikál, akkor ezt a két ár közötti különbséget kell neki feltüntetni a fogyasztó számára. Megfelelő tájékoztatást kapjanak, az akció mértéke is megfelelő legyen, és ezért a hatóság évvégéig folyamatosan ellenőrzi ezeket.
2: Több mint 2100 programot kínál országszerte a Kutatók Éjszakája. Pénteken és szombaton legalább 60 településen várják a látogatókat, amint egy 200 intézmény, egyetem, kutatóintézet egyebek mellett előadásokkal, látványos kísérletekkel, robotbemutatókkal készül. A nap is megmutatja magát holnap, de nyugat-észak-nyugat felől egyre több felhő érkezik, és egyre több felé eredhet el az eső is. Napközben 18-24 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken is lesznek felhők az égen, jöhet egy-egy futózápor is, de több órás napsütésre is készülhetünk. Délután 17-22 fok valószínű. Hétvégére gomoly felhős napos száraz időt ígérnek. Napközben 19 és 25 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Szerda van, úgyhogy pop és rádiós lágerek 120 perccel előttünk, 6 hétig én White Boy, héttől szerdai rezidensünk DJ FND a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift.
0: Best FM, a legjobb zenék mixben.

kézből értesülni minden fontos információról. Az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Aki pedig nem csak mi Night Shiftesek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instagram és Facebookon így vagyunk fel, 0625555155 Viber és SMS számunk, és infókukat bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

0: FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És aki ezekre a legjobb mixekre nem bír várni estig, bármikor visszahallgathatja a korábbi Nightshift mixeket a Mixcloud profiljainkon. Minden egyes Nightshift lemezlovas a Mixcloudra tölti fel a korábbi mixeit a saját profilja alá. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, ott elérhetőek az én korábbi mixeim tracklistával együtt.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: A 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei érkeznek mixben a következő órában is, de olyan verziókban, olyan remixekben, olyan mashupokban és bootlegekben, ahogy csak DJ FM tudja őket lejátszani. Szóval nagyon-nagyon rövidke szünetet tartunk, ami pont arra lesz elég, hogy FM-vel helyet cseréljünk. Héttől már ő áll a lemezjátszók mögött, szusszanunk egy picit, és aztán pár perc, pár pillanat múlva innen folytatjuk. Senki nem menjen sehol.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Ingyenes biológia szakkört indít a Pannon Gimnázium. Köszöntöm Önöket! Az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Ingyenes biológia szakkört indít a Pannon Gimnázium. A programra a felső tagozatos általános iskolás diákokat várják, akik érdeklődnek a biológia, természet és a kísérletezés iránt. A foglalkozásokat minden második héten tartják, a résztvevők pedig nem csak elméleti ismereteket szerezhetnek, hanem kísérleteken, megfigyeléseken és közös feladatokon keresztül fedezhetik fel a természettudományok világát. A következő alkalom szeptember 30-án lesz délután 4 órától fél 6-ig. Ennek középpontjában látványos, ugyanakkor biztonságosan és egyszerűen elvégezhető tanulói kísérletek állnak. Egy-egy foglalkozáson legfeljebb 15 diák vehet részt, ezért a jelentkezést érdemes időben leadni. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, melyről bővebben ír a Duna Online. A Jót Szívből Dunaújárosért civil akciócsoport 5. alkalommal hirdette meg a helyi Decathlon áruházzal közösen a Takarítás Világnapjához kapcsolódva közösségi személygyűjtését Dunaújvárosban. Az eseménynek nem csak környezetünk szebb és tisztábbá tétele volt a cél, hanem példát mutatni és takarítani, hanem példát mutatni és tanítani is. Nem véletlenül várták csatlakozóként a város számos oktatási intézményét és az akcióra, részletek a FEUR oldalán. Nem csupán végigvonult a menet Sárkeresztes utcáin, a születi felvonulás mögött szinte az egész település összefogása megjelent. Helyi gazdák, szőlőművelők, táncosok, civil közösségek és a lakók dolgoztak azért, hogy a régi hagyomány ne merüljön feledésbe. Kiriti Eszter, Sárkeresztes alpolgármestere, a FEUR-nak elmondta, már a délután 2 órakor kezdődő megnyitóra is sokan érkeztek. A helyi hagyományőrzők mellett csókakői néptáncosok is bekapcsoltak a programba, miközben a helyi gazdák és szőlős gazdák traktorokkal csatlakoztak a menethez, tudósít a FEUR. Érdemes próbafűtést végezni otthon, mielőtt hidegre fordul az időjárás és megkezdődik a fűtési szezon. Hívja fel a figyelmet itt Fejér vármegyében is az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Érdemes évente egyszer szakemberrel ellenőriztetni a fűtőeszközöket, valamint a kéményt, amihez a 18-18-as számon kell időpontot foglalni. Ott, ahol nyílt égésterű fűtőeszköz, vízmelegítő vagy gáztűzhely van, érdemes a nyílt lánggal működő eszköztől 1-1,5 méterre fejmagasságba szénmonoxid érzékelőt elhelyezni. A szénmonoxid érzékelőknek is van szavatosság idejük, ha ez letelt, a készüléket cserélni kell. A meteorológusok szerint sok napsütés várható, több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elsősorban keleten, észak-keleten alakulhat ki kisebb zápor. Élénk helyenként még erős széllökések kísérik az észak-nyugati szelet. Napközben 18-22 fokot mérhetünk.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Indul az első szakasz a Szent István vidék fejlesztési programban, ismét keresik a legkövérebb medvét Alaszkában. Holnap felhők érkezhetnek majd. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Indul a Szent István vidék fejlesztési program első szakasza. Ez a kísérleti fázisban 10 korábban kiválasztott mikrotérséget, összesen 100 települést érint. Zalakaros, Harkány, Bács, Pásztó, Medgyesegyháza, Igal, Tiszaújváros, Gyöngyös, Nyírbátor és Gönc térségében mától október 7-éig lehet jelentkezni a helyi fejlesztési testületekbe, amelyek a terveket, projektjavaslatokat állítják majd össze. A 10 mikrotérség fejlesztésére 10 milliárd forint jut. Jelentős károkat szenvedtek a hazai halgazdaságok ezen a nyáron a rendkívüli aszály és a hőség miatt. A nehézségek ellenére a napokban megkezdődtek az őszi lehalászások. Részletek Tim Meledétől, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatójától.
3: Körülbelül 600 tonnányi hal az biztosan elpusztult. A vízhiány, a vízszintek azok még mindig kritikusak. Már ugye a betápláló vízzel nem kalkulálunk, azzal tudunk gazdálkodni, ami eddig volt. Megkezdődtek a lehalászások, készülünk az őszi és téli hal kiszolgálásokra. A hazai ellátásunkat nem fogja befolyásolni, tehát a karácsonyi időszakra elegendő hazai hal az lesz a piacon, viszont az export képességünket csökkentette. Nyilván azért ez egy nagyfokú bevételkiesés fog okozni a gazdálkodóinknak.
2: Hackerek törhették fel az FBI állásportáját. Egy zsaroló csoport állítólag több ezer jelenlegi és korábbi alkalmazott személyes adatait szerezte meg. A közzétett mintában nevek, lakcímek, társadalombiztosítási számok, beosztások, családtagokra vonatkozó információk is szerepelnek. A Reuters az adatok egy részének valódiságát igazolta, azt azonban nem tudni, hogy azok valóban az FBI belső rendszeréből származnak-e. A nyomozóiroda vizsgálja az ügyet. Idén is megválasztják Alaszka legkövérebb medvéjét. Ezúttal 16 barna medve egyikére szavazhatnak az érdeklődők. A maszkók éppen vadlazacból gyűjtik be a tartalékokat téli álmuk előtt. A versenyzőket élőben webkamerán is figyelhetik. A mezőnyben korábbi bajnokok is szerepelnek, köztük a tavalyi első helyezett, az 500 kilós Csank, aki törött állkapocssal is megtanult halászni. Holnap nyugat-észak-nyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, délutántól eső, zápor, zivatar is kialakulhat, főleg nyugaton. A szelet élénk vagy erős lökések is kísérhetik, napközben 18-24 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken is lesznek felhők az égen, jöhet egy-egy futózápor is, de több órás napsütésre is készülhetünk. Kora reggelre általában 5-11 fokig süllyed a hőmérséklet, délután 17-22 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Tudom, hogy a szerénységet tiltja, hogy elismételjük azt adásba, amit adáson kívül mondtál, de hát akkor majd én elmondom helyetted. Életem munkája az All Good, szóval, hogy ez minőség. Ez össze van rakva, és hogy jó a koncepció, jók az ötletek. Figyelj, Fi, tökre egyetértek veled, különben ez nem lett volna Beatport második helyzet.
5: De ez nem az.
4: Vagy ez ott a Track Source.
5: Ez ott a Track Source.
4: A Playwright volt.
5: A Playwright volt a második.
4: Látod, mert már annyi effendi megjelenés van.
5: De képzeld, hogy megnéztem a mutkó, hogy ilyen viccből összeraktam egy mappába a szoftverben, és kijött, hogy valami, nem tudom, valamilyen két napig mehetne egyfolytában ismétlés nélkül az összes eddig megjelent ilyen effendi.
4: Szokott is menni néha, amikor Miller úgy gondolja, hogy akkor egy hónapig összeeffendizi a csütörtököt, és akkor simán volt már ilyen.
5: Jó, de Imre egy jelenség, egy egyéniség, ezt csak ő meri megcsinálni. Én sem merem megcsinálni.
4: Jó, de most viccet félretéve, mi miatt? Tehát tényleg mi miatt mondod azt, hogy na most ez jelenleg a produceri munkádnak az égköve?
5: Hát amiről beszéltem, hogy ilyen szerencsés együttállása az ötletnek, a megvalósításnak, nagyon tetszik a vokál, amit a csaj fölénekelt, ugye a jamaikából, nagyon tetszik a sztori továbbra is.
4: Az megvan az a nyelvtör, ugye? A jamaika.
5: Igen, ezt most nem is próbáltam elmondani, mert esélyem nincs rá éppen ebben az állapotban. Na mindegy, tehát, hogy így a vége annyira kompaktul egybe van az én fülemnek, hogy azt nem mondom, ez az, ezt akartam hallani, és amikor a Dave Lee, a Joey Negro, az öreg híres Joey Negro fölrakja a chartjára a negyedik helyre, akkor azért úgy hogy egy kicsit így kirázott a hideg, amikor megláttam. Na, szóval azért ezek nekem ilyen elismerések.
4: Elmondjam miért, István, nem mondjam miért van ez?
5: Na.
4: Mi jó vagy.
5: Köszönöm.
4: DJ Effendi a lemezjátszok, hogy 8-ig itt a Veszten Pop és Rádió slágerekkel.

0: Gangster.
1: És akkor legyünk azért igazságosak és önreflektívek. Tehát, hogy hiába, ezt te mondtad ugye még hónapokkal ezelőtt erre a dalra, ugye, hogy hiába van, amikor minden jó, meg minden tök jó, meg ott is egybe van, valahogy mégsem jön át, mégsem üt át, mégsem robban be. Az egyik legméltatlanabbul alulértékelt FMV remix jön. Nyugodtan kimondhatjuk? Mert hogy egyébként egy klasszikus darabról van szó, egy nagyon alapból egy nagyon jó zene, tök jó nyújtál hozzá, és valami mégsem.
2: Ugye ez a verzió, ez nem jelent meg. Ugye ebből van egy rádióverzió, ami megjelent, teljesen más az, hogy ez egy ilyen húzósabb, erősebb darab, és abból gondoltam csinálni egy ilyen kicsit ilyen boogie mixet, neveztem el ezt a verzió, meg egy kicsit olyan boogie is, tehát hogy már hogy azért ráznád rá, de mégsem őrjöngettel. Ez nem jelent meg hivatalosan, szalankolandomon fönt van, letölthető, tehát elérhető, és én játszom is rendszeresen, és amúgy nagyon szeretik. Tehát látom az emberek, hogy fölismerik, dolgoznak rá, megvan a lábmozgása az asztal mellett, tehát hogy igen, én nekem nagyon tetszik, neked is nagyon tetszik, de ugye ez nem jelent meg hivatalosan. Ez azért nem lett olyan átütő.

0: valaha egyszer majd, évekkel később. Volt már ilyen a pop történelemben, hogy ott volt ilyen súrralon, azt egyszer csak valaki felfedezte magának, és akkor meg.
1: Így van.
0: Na, Terence Rand D'Arby, Sign Your Name, DJ Effendi remixében, akkor ez nem FN Disco, akkor ez Boogie Mix.
1: Nem, ez Boogie Mix. Boogie.
0: Sign Your Name itt a Best Tanácsétben.

0: Ez a Night Shift.
1: És tényleg, ha már az öntömjénezésnek erre a nagyon veszélyes talajára léptünk így rögtön az óra elején, hát akkor folytassuk. Menjünk tovább ezen a mesdjén, én azt mondom, szóval, hogy 0625555155 az a baj, fejből nem tudom a címünket, de Hegyalja út 511, azt hiszem, ott vagyunk. Az, hogy 5 évesek leszünk. Szeptember 27-én, tehát, hogy ajándékot, tortát, kisebb készpénz.
2: Masszázs utalvány, bármi, ami...
1: bármit elfogadunk. Jó szűk, tehát mi rendes ünnepeltek vagyunk, mi nem nézzük a fogát az ajándéklónak.
2: De ez olyan, mint a köszönjük. Fogány Madonnában, amikor a kert, mondjuk kérdezik, hogy hívják a...
1: Bújtort?
2: Nem, a Hernádi Judit kérdezi, hogy megkínálja őket valamivel, és akkor mondja a kert, hogy... hogy kérnek-e szendvicset, igen, nekem jó lesz, szalámival, libamájjal, mindegy, ami van itthon, libamájjal, 80-as években. Na, így vagyunk mi az anyja, nekünk mindegy, tehát így. Wellness hétvége, bármi jöhet.
1: Igen. Jó, már hogy igen, mert 5 évesek leszünk vasárnap.
2: Úgyhogy szerintem megérdemelnék.
1: Abszolút. Egyébként tök igazad, hogy tényleg össze kéne hozni valamit így csapatilag.
2: Igen.
1: Azt nem mondom, hogy menjünk el a Purple Disco mesére, mert mindig mondom, azt sose jön össze, úgyhogy...
2: De mert most lehet, hogy még tartasz, vagy már újra föllép? Mert ugye volt egy kihagyása, mert a füle megbetegedett. Hát hónapokig nem zenélt.
1: Igen, de amire elmehettünk volna, ugye még volt Magyarországon, a strandon, azon megint pont nem voltunk. Tehát, hogy...
2: De várjál, akkor viszont a strand...
1: Az
2: a
1: strand után volt, nem?
2: Nem, előtte, akkor már zene, igen.
1: Akkor már zene,
2: igen, bocsánat.
1: Na minden, jó van.
2: Nem figyeltem annyira a Tinónak a munkásságát.
1: Pedig a tiédet nagyon kéne, hogy figyelje egyébként, minden viccnek. Jó, írjál be te a közösbe, jó? Hát akkor jobban működik, hogy legalább akkor mi ünnepeljük meg saját magunkat.

0: Effendi.
1: És tényleg van egy generáció, aki ezt már csak ugye az egészségügyi miniszterhez meg az a táncához köti, de hát ugye ez egy filmbetétdal,
2: hát
1: ugye
2: a éhezők fiatalán is tudják. Hogy... De szerintem azért még az nem annyira régi talán, hogy a mai fiatalok nem tudják.
1: Ugyanaz jutott eszembe, hogy szerintem nem. Most mindjárt utána is nézem.
2: Már régi, de hogy annyira talán nem, mint tudom én, nem a magas szőke fele már cipőbe vagy.
1: Figyelj, ilyenkor szoktunk így beszélni valamiről, és akkor mondjam a dátumot?
2: Na.
1: 2012-es, 14 éves az éhezők viadala.
2: Igen, de azért az annyira nem régi szerintem.
1: Hát jó, de mondjuk érted, mondjuk, aki mondjuk akkor volt 3-4, mondjuk azt még akkor nem nézhette meg, most meg már azért 18.
2: És most már nem akarja megnézni, nem?
1: Hát egy kis imád lehetett
2: képzelni. Most már más érdekli.
1: Igen, na, hát akkor DJ FND jövő szerdán.
2: Is.
1: És akkor már bőven betöltjük az ötöt. Ugye? Köszönjük szépen. Jövő szerdán. Várok
2: vissza. Addig várjuk az ajándékokat.
1: Ja, persze. 0-25-50-150. Köszönjük.
2: Sziasztok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Még pályázhatnak az intézmények a Zöld Óvoda címre. 6 éves kislány az új női csúcstartó Rubik kocka kirakásban főleg nyugatra ígérnek esőt holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Szeptember végéig lehet pályázni a Zöld Óvoda címre. A program olyan intézmények szakmai munkáját ismeri el, amelyek a fenntarthatóságot mindennapi életük részévé teszik, és ahol játékosan, élményszerűen tanulják meg a gyerekek, miért fontos vigyázni a környezetre. A Zöld Óvoda minősítés 2006-ban indult útjára, és már több mint 1300 intézmény tagja a hálózatnak. Akár már idén munkaszüneti nap lehetne december 24-e. A parlamentnek tiszás képviselők nyújtottak be erről javaslatot. Az előterjesztés szerint a boltok december 24-én zárva tartanának a szokásos kivételekkel. A vendéglátóhelyek, szálláshelyek, benzinkutak, a virág és édességüzletek például kinyithatnának. Ragadt torkon a rákot, ez a címe annak a kampánynak, amelynek keretében a héten szombatig ingyenes fejnyaki daganatszűrést, illetve szájüregi vizsgálatokat tartanak az ország több kórházában. A korai felismerés életmentő lehet, mondta rádiónknak Dános Kornél, a Semmelweis Egyetem fülorgégészeti és fejnyaksebészeti klinikájának egyetemi docense.
2: Azok a tünetek, mint rekedtség, forogfájdalom, nyaki duzzanat, nem gyógyuló seb a szájban, állhatnak egy fejnyaki rák hátterében. 3 hétnél tovább, hogyha ezek fennállnak, akkor fel kell keresni egy fülorgégész szakorvost. Jelenleg az országban ezen a héten 16 fülorgégészeti osztályon várunk jelentkezőket. Elsősorban olyanokat várunk, akik dohányosak, akik az alkoholfogyasztással jelentős, illetőleg azok, akiknek az életében a szexuális partner száma az 5 vagy annál több volt.
1: Csoki tolvajt keres a rendőrség. Egy férfi augusztus elején 160 tábla csokoládét lopott el egy fóti élelmiszerboltból, telepakolta a kosarát, majd fizetés nélkül távozott. A zsákmány értéke több mint 200 ezer forint. A rendőrség azóta azonosította a 49 éves férfit és körözést adott ki ellene. 6 éves kínai kislány állított fel új női világcsúcsot a Rubik kocka kirakásában. A gyerek naponta 2-3 órát gyakorol. Egy versenyen 5 kirakás alapján 4,27 másodperces átlagidőt ért el. A nap is megmutatja magát holnap, de nyugat-észak-nyugat felől egyre több felhő érkezik, és egyre több felé eredhet el az eső is. Napközben 18-24 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken is lesznek felhők az égen, jöhet egy-egy futózápor is, de több órás napsütésre is készülhetünk. Délután 17-22 fok valószínű. Hétvégére gomoly felhős napos száraz időt ígérnek. Napközben 19 és 25 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, egy csodás szerda estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Bikim, remélem mindenki jól van, remélem örülünk annak, hogy félbevágtuk a hetet, és hát remélem, hogy itt vagytok, hogy a legjobb zenékkel elbúcsúzzunk ettől a csodás naptól. Kérem szépen, 50 Cent kezdi ezt az órát, ez a PIMP.
3: Ez a Night Shift,

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akkor...

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 1992-ben robbant be a Criss Cross a Jump című dallal, és 8 hétig vezették ezzel az amerikai Billboard Hot 100-as listát. A duó tagjai ekkor még ilyen 13-14 évesek voltak, és hát mi volt a védjegyük? A ruháikat fordítva hordták, amit egy időre még divattá is tettek. Ennyi. Viszont ezt a dalt, ezt úgy megcsinálták, hogy ez körülbelül örökké menni fog. Jön a Jump!

0: Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik Melanie C-nek az első olyan dal, amit szólóba adott ki, és érdekessége, hogy az albumon egy lassabb verzió szerepelt, de az igazi áttörést anno a Hex Hector féle dance remix hozta meg neki, sőt, ő később még egy remix is hozott, úgyhogy elég jól sikerült. Na, I Turn To You Melanie C-től most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, megmondom őszintén, hogy nekem is új dolog az, hogy a világ egyik legidegesítőbb dalában Elton John közreműködött, hiszen ő zongorázik benne. Plusz ugyebár a Bee Gees féle diszkó hangulat sem véletlen, a csapat szándékosan idézte meg a 70-es évek csillogó világát, és hát valaki szereti, van aki nem, én az utóbbiba tartozom, attól függetlenül nem lehet itt teoretikusan kimondani, hogy ez egy rossz dal, csak hát olyan fura, ennyi. Scissor Sisters, I Don't Feel Like Dancing. Indul!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, örökérvényű kérdés, ki engedte ki a kutyákat? Micsoda dal volt? Mekkorákat bulisztunk rá? Nagyjából ilyen sulibálokon. Jön a Bahamen, ez a Who Let the Dogs Out?

0: discriminate, only generate. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Új funkciója van a digitális állampolgárság programnak. A Black Friday akciókat ellenőrzik a fogyasztóvédők. Néhol eshet majd holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Új funkcióval bővült a digitális állampolgárság program. A DAB-hoz csatlakozó szolgáltatók ezentúl a felhasználó engedélyével közvetlenül a hiteles állami nyilvántartásokból kérhetik le például a személyazonosító és lakcím adatokat. Így az elektronikus ügyintézés során kevesebb információt kell újra megadni, nem kell ugyanazokat az igazolásokat beszerezni vagy dokumentumokat feltölteni. Teljes kapacitáson termelhet októbertől a MOL 100 halombattai finomítója. Az egyik üzemben nagy tűz volt tavaly ősszel, a helyreállítás 18 milliárd forintba került. Ebből egyebek mellett elbontották és újjáépítették a károsodott vasbeton szerkezetet, megjavították a berendezéseket, új szivattyúkat telepítettek, és 8 kilométernyi csővezetéket cseréltek ki. A munkákkal végeztek, most előkészítik az újraindítást. Megkezdte a Black Friday akciók országos ellenőrzését a fogyasztóvédelem. A szakértők kiemelten figyelik, hogy a kereskedők betartják-e az árak feltüntetésére vonatkozó szabályokat. Tavaly ugyanis az üzletek csaknem negyedénél találtak hibát, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A fogyasztó számára ténylegesen fizetendő ár egyértelműen, jól láthatóan és könnyen azonosítható módon szerepeljen. Ha árcsökkentést, akciót jelent be a vállalkozás, akkor megfelelően tüntesse fel a korábbi árat is. Az nem egy random kitalált ár, hanem az elmúlt 30 nap legalacsonyabb ára. Fel kell tüntetni ezt a korábbi árat és a mostani árat. És ha bármilyen reklámot közzétett, százalékos leértékelést kommunikál, akkor ezt a két ár közötti különbséget kell neki feltüntetni a fogyasztó számára. Megfelelő tájékoztatást kapjanak, az akció mértéke is megfelelő legyen, és ezért a hatóság év végéig folyamatosan ellenőrzi ezeket.
1: Több mint 2100 programot kínál országszerte a Kutatók Éjszakája. Pénteken és szombaton legalább 60 településen várják a látogatókat, amint egy 200 intézmény, egyetem, kutatóintézet egyebek mellett előadásokkal, látványos kísérletekkel, robotbemutatókkal készül. Holnap nyugat-észak-nyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, délutántól eső, zápor, zivatar is kialakulhat, főleg nyugaton. A szelet élénk vagy erős lökések is kísérhetik, napközben 18-24 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken is lesznek felhők az égen, jöhet egy-egy futózápor is, de több órás napsütésre is készülhetünk. Kora reggelre általában 5-11 fokig süllyed a hőmérséklet, délután 17-22 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 9 óra után is Best FM a legjobb zenékét. Csodás szerda estét kívánok mindenkinek, hölgyeim és uraim, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem mindenki jól van, remélem jól telik ez a csodás este, és remélem, hogy tetszenek a zenék, amiket így felsorakoztatunk nektek. Most például Orianna kezdi ezt az órát. Jön a Panda Replay.
3: Ez a Night Shift, a

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 99-ben jelent meg a következő dal, amit az Artful Dodger jegyez, és ez a Re-Remind. És akkoriban egy 18-19 éves srác énekelte fel magát, a vokát, akit úgy hívtak, hogy Craig David. Gondolom nem kell magyaráznom, hogy ez a dal egyből azért komolyan megnyomta az ázsióját, és elég nagy ugrást jelentett a hírnevében. Na, de eleget beszéltem már róla, inkább hallgassuk meg, jön a Re-Remind!

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 2002-ben Avril Lavigne bebizonyította, hogy ha van egy jó refréned, a klipben mondjuk gördeszkázol, és mellette lányként nyakkendőt hordasz, akkor olyan nagy baj nem lehet. Na jó, azért a viccet félretéve ez biztos, hogy azért egy picit komplikáltabb, de hogy a Complicated Unknown nagyon jól sikerült, az egyszer biztos. Én pedig most elindítom.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most az az úriember, aki megcsinálta a bajkeverős slágert. Hogy miért mondom ezt? Mert a Troublemakernek olyan a refrénje, hogy egyszerűen bármennyire is ellenkezünk ellene, bármennyire is próbáljuk kiverni a fejünkből, olyan dallamtapadást okoz, hogy körülbelül még órákkal később is ezt dúdoljuk. Úgyhogy előre is bocsánat mindenkitől, de aminek mennie kell, annak mennie kell.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Komoly károkat okozott a hőség a hallgazdaságoknak. Hackerek szerezhettek meg adatokat az FBI-tól. Holnap felhők érkezhetnek, néhol eshet majd. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Indul a Szent István vidékfejlesztési program első szakasza. Ez a kísérleti fázisban 10 korábban kiválasztott mikrotérséget, összesen 100 települést érint. Zalakaros, Harkány, Bács, Pásztó, Medgyesegyháza, Igal, Tiszaújváros, Gyöngyös, Nyírbátor és Gönc térségében mától október 7-éig lehet jelentkezni a helyi fejlesztési testületekbe, amelyek a terveket, projektjavaslatokat állítják majd össze. A 10 mikrotérség fejlesztésére 10 milliárd forint jut. Jelentős károkat szenvedtek a hazai hallgazdaságok ezen a nyáron a rendkívüli aszály és a hőség miatt. A nehézségek ellenére a napokban megkezdődtek az őszi lehalászások. Részletek Tim Meledétől, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmak Közi Szervezet ügyvezető igazgatójától.
2: Körülbelül 600 tonnányi hal az biztosan elpusztult. A vízhiány, a vízszintek azok még mindig kritikusak. Már ugye a betápláló vízzel nem kalkulálunk, azzal tudunk gazdálkodni, ami eddig volt. Megkezdődtek a lehalászások, készülünk az őszi és téli hal kiszolgálásokra. A hazai ellátásunkat nem fogja befolyásolni, tehát a karácsonyi időszakra elegendő hazai hal az lesz a piacon, viszont az export képességünket csökkentette. Nyilván azért ez egy nagyfokú bevételkiesés fog okozni a gazdálkodóinknak.
1: Hackerek törhették fel az FBI állásportáját. Egy zsaroló csoport állítólag több ezer jelenlegi és korábbi alkalmazott személyes adatait szerezte meg. A közzétett mintában nevek, lakcímek, társadalombiztosítási számok, beosztások, családtagokra vonatkozó információk is szerepelnek. A Reuters az adatok egy részének valódiságát igazolta, azt azonban nem tudni, hogy azok valóban az FBI belső rendszeréből származnak-e. A nyomozóiroda vizsgálja az ügyet. Idén is megválasztják Alaszka legkövérebb medvéjét. Ezúttal 16 barna medve egyikére szavazhatnak az érdeklődők. A maszkók éppen vadlazacból gyűjtik be a tartalékokat téli álmuk előtt. A versenyzőket élőben webkamerán is figyelhetik. A mezőnyben korábbi bajnokok is szerepelnek, köztük a tavalyi első helyezett, az 500 kilós Csánk, aki törött állkapocsal is megtanult halászni. A nap is megmutatja magát holnap, de nyugat, észak-nyugat felől egyre több felhő érkezik, és egyre több felé eredhet el az eső is. Napközben 18-24 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken is lesznek felhők az égen, jöhet egy-egy futózápor is, de több órás napsütésre is készülhetünk. Délután 17-22 fok valószínű. Hétvégére gomoly felhős napos száraz időt ígérnek. Napközben 19 és 25 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, üdv mindenkinek, és egy csodás szerda estét vagy éjszakát kinek, hogy tetszik, bár szerintem 10 óra után már éjszaka van. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Készüljünk együtt szerintem a csütörtöki napra a legjobb zenék kíséretével. Most Pink kezdi ezt az órát, ez a Stupid Girls.
3: Ez a Night Shift.

0: a legjobb zenék.
1: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 2002-ben nagyon sokan furcsálták, hogy hogy lehet az, hogy a Faithless felkérte Dido-t, hogy ő énekelje a vokál egy részét, és hát mit keres ott Dido? Viszont azt nagyon kevesen tudták, hogy Dido-nak a testvére a Faithless alapítói között volt, úgyhogy van egy kis családi szál is itt a történetben. Arról nem is beszélve, hogy az is furcsa volt, hogy az addigi ilyen nagyon pörgős, nagyon bulizós zenék helyett most egy ilyen kicsit lassabb, melankolikusabb dalt hoztak. Viszont szerintem nagyon jó lett, és nagyon sokan imádják. Úgyhogy nincs más dolgom, play gomb, és ennyi.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezzen most egy olyan szerelmes dal, ami valójában több, mint egy szerelmes dal, hiszen a hűségről és a feltétel nélküli támogatásról szól, megspékelve, erős dobokkal, egy kis gospel hangulattal, és egy olyan refrénnel, amihez külön használati utasítást kellene szerintem írni. Ez Emily Sunday és a Next to Me.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 1999-ben közvetlenül az ezredfordulós láz közepén érkezett a Topaz és a New Millennium. Akkoriban mindenki azt találgatta, hogy vajon mit hoz majd az új évezred, a Topaz pedig húzott egy, mondjuk úgy, hogy nagyon keményet, és rakott rá egy komoly house alapot, és ez lett belőle. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szerda éjszakát, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és nagy örömmel jelentem be, hogy a csillagászati ősz első napjának az utolsó órája most kezdődik, bizony, Kylie Minogue-kal, jön tőle az In Your Eyes.
1: Ez a Night Shift, a

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, üdv mindenkinek, én Big Fabi Tomi vagyok, a Biki, és most akkor megnézzük, hogy mit hoz számunkra a holnapi nap időjárása. Hát reggel nem lesz az a szavannai hőség, hiszen 8 fokra ébredünk, napközben viszont lesz vagy 19, ami nem olyan rossz, tehát azért már nem az a nyár. Mondjuk nyáron meg azt mondtuk, hogy nagyon meleg van, jaj de jó lenne egy kis hűvös, most meg hogy csökken a hőmérséklet, jaj de jó lenne, hogyha nyár lenne. Ugye? Soha nem vagyunk elégedettek, ennyi. Viszont a legjobb zenékkel azért meg tudunk békélni szerintem. Jön most a Lighthouse Family, ez a High.

Best FM a legjobb zenék. 2001-ben jelent meg az ATB Let You Go című dalam André Tannenberg Two Words albumáról. A vokált Roberta Carter Harrison a kanadai Wild Strawberries énekesnője hozta, és érdekesség, hogy a dal alapja szintén az előbb említett Wild Strawberrieshez kapcsolódik. Úgyhogy ez a minta példája annak, hogyha mondjuk egy ilyen üzleti kapcsolat nagyon jól működik. Jön az ATB és a Let You Go!

0: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.
1: What guys talk about, you know, the finer things in life.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, nem elfelejteni, van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Tudjátok, nagyon jól ezt a két oldalt kéne megkeresni, ezt a két oldalt kéne megvizsgálni, lecsekkolni, végiggörgetni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Mi pedig ezt előre is nagyon szépen köszönjük, és a hálánkat mindig jobbnál jobb zenékkel fejezzük ki. Most például Jennifer Hudson érkezik, ez a Spotlight.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ennyi volt a móka mára. Remélem, hogy mindenki jól érezte magát. Azt meg pláne remélem, hogy holnap este 8-kor újra találkozunk. Addig is mindenkinek minden jót, egy csodás csütörtöki napot, és a többi, és a többi, és a többi. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Holnap este 8-kor találkozunk. Addig is mindenkinek ciao, ciao, és persze ciao.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.